azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Ütött az óra, hát úgy nagyjából hatott. Szerencsére kékfoltot nem hagyott. Május 6-a van, és ha minden igaz, akkor eljött a szerdai nap is az életünkbe, és a szokásos kora reggeli vekker indulás. A megszokott jó kívánsággal, amely ezúttal sem más, ugyanaz, hiszen jó, minden nap kívánhatunk valami más, de mi itt a vekkerben többnyire ugyanazt. Például, hogy ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, jó újdonság legyen, hogy május 6-ájuk kellemes. Jó reggel!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Silent Circle és Stop the Rain in the Night, vagyis állítsuk le az esőt az éjszakában. Hát erről nincs szó, nem hogy éjszakai eső, nappaliról sem. Egyelőre, várjuk meg a hétvégét, de egyelőre lecsekolom majd a prognózis, de én úgy tudom, hogy a hét első felesőt, abban még belefér talán csütörtök is, az viszonylag kellemes hőmérsékleti értékek között, és amúgy kellemes időjárási körülmények között zajlik majd, úgyhogy erre panaszunk nem nagyon lehet, de mondom, lecsekkolom hamarosan. Addig is egyezünk meg abban, hogy ma Ivett és Frida nevű hallgatóinkat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Közben, ha valaki számolást végzett, akkor biztosan tudja, hogy a 2026-os esztendő 126. napjánál tartunk. Vagyis meg is néhány napja már megvagyunk az esztendő egyharmadával, marad még kétharmad, csak hogy mi nem nagyon szoktuk harmadolni az éveket, inkább negyedelni, negyed év, mert akkor azt kalendáriumi szempontból is sokkal könnyebb feldarabolni. 12 hónap, 4 fele osztva, az 3 hónap, ugye január, február, március megvan az első, 3 április, május, június, úgyhogy a kétharmadnál, a két negyednél, bocsánat, csak valamikor a következő hónap végén leszünk. Az fél év már. Na, de inkább legyünk fél úton a világ körül. Szerintem ez sokkal kellemesebb tevékenység. Világ körüli út. Ki mondana nemet egy ilyesmire? Én biztos nem. Half around the world. Ez az 18, 6 óra 10 perckor. Jó reggelt!

Te jó ég, nézd, mit tettél velem! Ez Ava Maxalának a szövege, hogy oh my god, look what you've done to me. 6 óra 17 perc van, szerda, május 6-a, és pozitívak vagyunk országos szinten a bizalmatlanság indítvány megszavazása után. Abszolút pozitívaknak kell lennünk, bár ez nem egyszerű dolog. Beszélünk majd erről is, hogy akkor most mi várható. Egyelőre hőmérsékleti szempontból tényleg csupa jót tudok mondani. 7 Celsius fokkal indul a napi Székelyudvarhelyen. Utánunk jön Bucsintető, 6 Celsius fokkal. Gyergyó alfaluban van 3 Celsius fok, és Csíkszereda, illetve Marushévíz is csatlakozik 2-2 Celsius fokkal. Ez a plusz 2 Celsius fok egyébként országos szinten a legalacsonyabb hőérték. Nem véletlenül itt mérték Hargita megyében, Csíkszeredában és Marushévízen is. Ennél alacsonyabb hőértéket a mai reggelen határokon belül, meglévő határokon belül nem mérnek. Úgyhogy akkor ezek csak a legjobb dolgok, aztán majd mondjuk a rosszabbakat is, de foglalkozunk azzal, ami szép. Più bella cosa, énekel Eros Ramazzotti. Jó reggelt!

No Mercy és Maréna, 6 óra 27 perc a pontos idő. Ha esetleg valaki nincs tisztában a hazai politikai helyzettel, hát néhány szóban összefoglalva annyit tudnék mondani. Megbukott a Bolozsán kormány, úgyhogy politikai káosz vár Romániára. Röviden, tömören így lehetne összefoglalni a tegnapi nap eseményeit. Hogy ez pontosan mit jelent, illetve milyen hozadéka lesz, inkább negatív, mint pozitív, mert ebben pozitív hozadék, hát valami csoda folytán talán, de inkább a politikai káosz az, ami az úr lesz itt mi nálunk. Úgyhogy ilyen körülmények között azt kérdezni, hogy milyen idők várnak ránk. Hát, jó, megnézzük, mik a lehetőségek. Egyelőre nézzük, meteorológiai szempontból így sokkal könnyebb válaszolni erre a kérdésre, hogy milyen idők jönnek, és ráadásul nem is rosszak a hírek ebből a szempontból szigorúan. Ugyanis tovább tart a kellemes, napsütéses, sőt mondhatni kellemesen meleg májusi időjárás. 26 Celsius fok is összejöhet a mai napon. Felhőt nem fogunk látni, azok majd a hét második felében érkeznek, egyre többen. Ma még minden oké, tehát 26 fok, az úgy rendben is van. Egy pici lehűlés lesz. 25 hónapra, 23 péntekre, 21 szombatra, ennél alacsonyabbra azért nem megyünk, csak hogy hónaptól kezdve jönnek a felhők.

aztán a pénteki nap második felében esőt is hoznak, és ha minden igaz, akkor a szombati és a vasárnapi napot el is fogják áztatni, de lehet, hogy tartalékolnak majd egy picit jövő héten kedre és hétfőre és kedre is. De egyelőre használjuk ki, hogy tényleg szép idő lesz ma is, és holnap is. Holnap egy kicsit több felhővel, ma felhők nélkül. Aztán a pénteki nap második felében számítsunk arra, hogy fázni nem, de ázni igenis fogunk. Szóval ilyen idők jönnek meteorológiai szempontból. Zenei szempontból mondhatjuk azt, hogy rejtélyes idők jönnek. Mysterious Times, bár azzal, hogy megbukott a kormány, a Bolozsán kormány. Hát ami jön, az biztos minden, hogy... Hogy is mondják pontosan? Minden lesz, csak épp nem rejtélyes, inkább káoszos. De majd lecsekkoljuk a lehetőségeket. Van olyan is, hogy worst case scenario, vagyis a lehető legrosszabb forgatókönyv. Egyelőre mosolygunk azon, hogy George Simeon azt mondta, menjünk mi magyarok, menjünk, csatlakozunk az Aurhoz. Mert hogy? Mire nem képes az ember?

Élők és Tour de France. Hát ehhez értünk. Megbukott a Bolozsán kormány, és ez már a hetedik kabinet, amelyet bizalmatlansági indítvánnyal buktattak meg a rendszerváltás utáni Romániában. Ez már a hetedik kormány, amelyet leszedünk onnan, mert valakinek valami nem tetszik. Ebben jók vagyunk. Tehát hogyan fejlődjön egy ország, hogyha a legkisebb gondunk is nagyobb annál, mint hogy legyen politikai stabilitás ebben az országban. Ne. Cirkusz, az van. Csak az baj, hogy a kenyér hozzá elég nehezen sül meg. Na, hát ha esetleg valaki nem tudja, tegnap megszavazták a parlamentben a PSD, az AUR és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kabinet bukásához 233 szavazatra volt szükség. Végül 281 voksal kényszerítették távozásra az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormányt. Egyelőre nehéz válaszolni arra, hogy mikor és hogyan zárul a súlyos politikai válság. Annyi viszont már most biztos, hogy jelentősen gyengült a lej az euróval szemben, és látjuk ezt a benzinkutaknál is. Nem elég, hogy ott a Hormuzi szorosnál vannak gondok. Mi még ráteszünk ugye egy lapáttal, nem elég az a baj, ne. Tetézzük egy picit, dobjunk rá még egy lapáttal. Igen, ha megnézzük az okokat, az is pofon egyszerű, a kormányválság azután robbant ki, hogy a szociáldemokraták, a PSD-sek április 20-án megvonták a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen és a deficit csökkentő intézkedések miatt népszerűtlené vált Ilie Bolozsántól. Majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta a minisztereit a kormányból és bizalmatlansági indítványt terjesztett be. A PNL, az RMDS és az USZR minisztereiből álló kabinet ellen. Ott mondják a szöveget, nyomják, hogy ezért, meg azért. Bár Bolozsán hazugnak és cinikusnak nevezte az indítványt, azt mondta, hogy logikai törést tartalmaz, különösen a PSD részéről, akik ellenjegyezték, elolvasták az indítványt. És idézem Bolozsánt, ha az indítvány igaz, akkor hol voltak? Nem voltak a kormányban? Tette fel a kérdést a miniszterelnök, hazugnak és cinikusnak nevezve az indítványt. Szóval, hogy mi vár ránk, mire számítsunk?

külön foglalkozunk vele egy picikét, de egyelőre nézzük, hogy kik azok, akik indítványozták ezt a bizalmatlansági indítványt. Ugye, hát most a PSD az Aural együtt többségben van, ők ezt tudták. Az Aural mi a helyzet? Legalább tudjuk, hogy mit akarnak. Tehát ők nem árulnak zsákba macskát. Megmondják, ugye ezt akarjuk, ezt is fogjuk csinálni, csak jussunk oda. A PSD? Mindegy kígyó. Hát komolyan mondom, hamarabb összeállnék én az Aural. Nyilván ahhoz meg kéne budjonjon az eszem egy kicsikét, de ott legalább tudnám, mire számítsa. De a PSD-hez beállni? Azok akkora köpönyek forgatók. Hát azok, ezek a legveszélyesebbek. Nevetnek veled szembe, s hátba döfnek. Te is, fiam Brutus. És nem az Aural okozta amúgy. Jaj, nem kedvelem őket, dehogy nem is szimpatizálok velük, sőt. De nem ők okozták ezt a politikai válságot, hanem ezek a rohadt PSD-sek. Velük csak jót és keveset. Mondjuk jót nehéz. Keveset meg könnyű, mert ők elintézik, hogy... Na de mire számítsunk? Érdekes a folytatás, de ami van, az biztos így nevezhető. Súlyos politikai válság. Pont ez hiányzott nekünk.

Majka és Nika balhé, ezt a dalt hallhattuk. Hát balhé van, politikai balhé van itt ebben az országban, és ez meglátszik hát a legrosszabb helyen, a valuta árfolyamon, ugyanis tegnap az euró értéke lejben felugrott 5 lej 21 banira. Ez történelmi csúcs. Amióta létezik euró, annyira nem volt vele szembe, annyira gyenge a lej. 5 lej 21 bani. Ez pedig rossz jel. És ennek külön megvan a negatív hozadéka. Van pici pozitív is benne, mondják. Export szempontjából, de az nagyon kevés. Ez inkább rossz, mint jó. Na de akkor most mi lesz a kormánnyal? Mi lesz az országgal? Hát akkor nézzük, hogy mit mond a törvény, mit mond az alkotmány. A kormány bukása után a mostani jelenlegi kabinet hivatalban marad. Addig, amíg az új végrehajtó hatalom tagjainak tagjai le nem teszik az esküt. Viszont hatásköre korlátozott lesz. Csak a közügyek intézéséhez feltétlenül szükséges intézkedésekről dönthet, nem bocsáthat ki rendeleteket, nem kezdeményezhet törvénytervezeteket. Vagyis, ha esetleg Románia a fejlődés útján volt, akkor itt most szünetet tart, mert a jelenlegi kormány nem tehet mást, csak annyit, hogy életben tartsa, működésben tartsa ezt a gépezetet, amit országnak neveznek. Ennyi a maximum, amit tehet. Mondjuk ez muszáj is, ennélkül nem lehet, ez kész káosz lenne. De nem tehet semmi, mondjuk, fejlesztést, hogy jobb legyen valami. Nem is ronthatja el, de ennél rosszabb. Oké, és akkor? Mostantól a fókusz a Cotroceni-palotára vetül. Románia elnökének konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az egyeztetések után az államfő kijelöl egy miniszterelnök jelöltet. Az alkotmány nem szab pontos határidőt a kijelölésre a kormány bukása után, de a majdani jelöltnek 10 napja

van arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől és a kormányprogramról és a kabinet összetételéről. Mivel tudjuk, kik vannak többségben, a pénzszedések és az aurok, így sikerült a bizalmatlanság indítvány, tehát tudjuk, nyugodtan mondhatják azt, hogy nekünk ez nem tetszik, nem kérünk belőle. Jó. Az új kormánynak ezután át kell esnie a parlamenti jóváhagyási folyamaton, a kormányprogramot, a miniszterek listáját a képviselőház és a szenátus együttes ülésén bocsátják szavazásra. Ha megszerzi a szükséges többséget, a kormányt az elnök kinevezi, a miniszterek pedig esküt tesznek. Ez a jó. Ha ez meg lesz, ha ez összejön, akkor jó. Mert hogy ettől a pillanattól kezdve az új végrehajtó hatalom teljes jogkörrel kezdi meg a működését. A bizalmatlanság indítványból nem következnek előrehozott választások, mert többen ezt is meglebegtették. Az alkotmány szerint a parlament csak akkor osztható fel, ha az első kormányalakítási kísérlettől számítva 60 napon belül nem ad bizalmat az új kormánynak, és legalább két kormányalakítási javaslatot is elutasít. Még ebben az esetben is a parlament feloszlatása az államfő mérlegelési jogkörébe tartozik. Ha ez megtörténik, akkor előrehozott választások. Állítólag erre nem nagyon számíthatunk. Mondják a politológusok, nálomnál sokkal okosabb emberek, hogy igen, benne van a pakliban, hogy előrehozott parlamenti választások legyenek, viszont lehet, hogy az AUR belemenne egy ilyesmibe, mert neki a cirkusz a fontos. A beszédések viszont azt tudjuk kígyók, de azért minden hájjal megkent kígyók. Ők azt mondják, hogy hoppá-hoppá, megnézzük a népszerűségi indexeket, az AUR az ver magasan mindenkit, és mit mondanak a PSZD-s szenátorok és képviselők, hogy hűha, hát ha előrehozott választások lesznek, nem biztos, hogy én visszakapom a helyemet. És akkor inkább nem. Mondják ezt a politológusok. Nyilván erre mérget azért nem lehet venni, de baj van elég, szóval... Politikai válság az önmagában elég ahhoz, hogy fogjuk a fejünket, nézzük az euróárfolyamot, nézzük a benzinárakat. Korábban is mondtam, van baj elég, már csak ez hiányzott, de... Romániában élünk. Ez már önmagában is érdekes dolog. Csak van egy szomorú negatív hozadéka, vagy legalábbis lehet. Elvileg ott benne van a pakliban. Szokták mondani, hogy vándorolnak el a román állampolgársággal rendelkező lakosok, román ajkúak, magyar ajkúak, mint. És amikor felmérés készül, hát igen, benne van, hogy kevés pénz, kicsi megélhetési lehetőség, stb. De többen mondják, hogy azért, mert elegem lett abból a politikai cirkuszból, ami már 30 nem tudom hány éve zajlik ebben az országban. Hát ez, ami most történik, ez a kivándorlás szorgalmazza, és az végképp rossz. Na, de hát ez van. 8 perc választ el 7 órától. Sabrina Carpentert halljuk. Juno, jó reggelt! Fel a fejjel!

Megbukott a Bolozsán kormány, medve ülhetett embert a kalondán, visszavágókat játszanak a kézi BL-ben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megbukott az Ilie Bolozsán vezette kormány. A parlament tegnap délután megszavazta az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PSD, az AUR és a Béke, Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az indítványról titkos golyós szavazással döntöttek, elfogadásához a parlamenti képviselők és szenátorok összlétszámának fele plusz egy, vagyis legalább 233 támogató szavazat volt szükséges. Az RMDS parlamenti képviselői és szenátorai jelen voltak az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS alkotta Bolozsán kormány ügyvivőként folytatja tevékenységét mindaddig, amíg az államfővel folytatott egyeztetések után új kormány tud alakulni. Rendkívüli ülésen döntött új oktatási intézkedésekről a kormány közvetlenül a bizalmatlansági indítvány benyújtása előtt. A legfontosabb változás, hogy a pedagógusok 1500 lejes juttatásban részesülnek, amelyet Európai Uniós forrásból finanszíroznak. Az összeget szakmai célokra fordíthatják, például képzésekre, szakkönyvek vásárlására vagy tantermi eszközök beszerzésére. A kormány emellett frissíti az egy tanulóra jutó standard költségeket is, amelyek az állami és a magániskolák finanszírozását egyaránt érintik. Egy 65 éves férfi holttestére bukkantak a kalonda tető közelében, a testet harapásnyomok borították, a feltételezések szerint a férfi medvetámadás áldozata lett. A holttestet a Székelyudvarhelyi Kórház igazságügyi orvostani osztályára szállították, ahol a boncolás során állapítják meg a halál pontos okát. A férfit a kalonda tetői Narcisz-rét közelében találták meg, az elhunytat rokonai és ismerősei múlt kedd óta keresték. A helyszínre érkező rendőrökre egy medve is rátámadt, ami tovább erősíti a támadás gyanúját. A hatóságok jelenleg is folyamatosan ellenőrzik a környéket. Ma este játsszák az első két negyed döntő visszavágóját a férfi kézilabda bajnokok ligájában. 3-4-8-tól a Füksze Berlin a Veszprémet fogadja, az első meccsen a magyar csapat egy góllal nyert. Este 3-4-10-től a Barca a Nanttal csap össze. Holnap este 3-4-8-tól lesz a Magdeburg OTP Bank PIK Szeged meccs, a németek az első meccsen 7 góllal nyertek Szegeden, és az Aalborg Sporting összecsapás is holnap este lesz. Visszatér nevelőegyesületéhez Bodó Richárd, magyar válogatott kézilabdázó. A magyar férfi kézilabda NB1-ben szereplő MOL Tatabánya bejelentette, hogy az átlövő szeptembertől a csapatnál folytatja pályafutását. Bodó Richárd 2011 és 2016 között Tatabányán nevelkedett, majd onnan igazolt a PIK Szegedhez, amelynél a magyar és a nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált. Háromszor nyert bajnokságot, kétszer magyar kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik, 10 év alatt egy híján 1400 gólt szerzett. A meteorológusok szerint tovább tart a felmelegedés adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék ma nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül.

0: alakulnak, délután elérhetik a 22 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Erika Szelén és Stockholm Live, 8 perccel járunk 7 óra után, május 6-a van szerda, a Wecker második órájában járunk, indul egy új nap, ugye, jó reggelt! Meteorológiai szempontból ígéretes, ragyogóan kék, vakító napsütés, 26 Celsius fokos csúcsérték, pünköst hava a legszebb arcát mutatja. Kár, hogy odalent Bukarestben a peszedések megbuktatták a kormányt ezzel, sötétségbe taszították az országot, politikai káosz uralkodik az országban, csak ez hiányzott ahhoz, hogy jó módunk legyen. Meg is látszik az eurolej árfolyamon. És ha mindez nem elég, káosz uralkodik tegnaptól Udvarhelyen is. Szerencsére nem politikai, inkább forgalmi. Nem tudom, miért nem lehetett egy hónappal arrébb tolni az egészet, de erről egy kicsikét később. Szóval egy dolog biztos. Élünk, ez jó. Érezzük is, hogy élünk. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: A Delconnect munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Angel in Blue Jeans énekelt a Train együttes 7 óra 20 perc. Hamarosan lapszemlével jelentkezünk, de hát a hír az adva van, megbuktatták a Bolozsán kormányt. És a nagy kérdés, ki fogja kormányozni a jövőben Romániát? Milyen koalíció? Melyik párt? Ez a nagy kérdés, és nem tudni. Amit tudni, hogy Bolozsánnak a pártja úgy döntött tegnap a bizalmatlanság indítvány megszavazása után, hogy ellenzékbe vonul. Hosszú vita volt náluk egyébként a tegnap délutáni ülésükön. Megvitották az alakulat útját az Ilie Bolozsán kormány elleni bizalmatlanság indítvány megszavazását követően, és noha a Penele vezetőségéből több vezető politikus is amellett érvelt, hogy folytassák a kormányzati szerepvállalást, úgy tűnik, hogy a belső vitákból Bolozsán és támogatói kerültek ki győztesen. Erről maga a volt miniszterelnök Bolozsán nyilatkozott tegnap este. Hangsúlyozta, hogy a Penele vezetőségének döntése megerősíti, hogy pártjukban van méltóság. És hogy a továbbiakban is azon fognak dolgozni, hogy igen, csak hogy ellenzékből. Ugyanakkor megállapították, és itt én egyetértek velük, hogy a kialakult politikai válságért, a reformok hátráltatásáért, vagy megakadályozhatásáért a szociáldemokrata párt, a PSD a felelős, tekintettel arra, hogy ők kezdeményezték a bizalmatlanság indítványt az AUR-ral, az ő kötelességük felvállalni tettük következményeit. A PSD hozzájárult a koalíció felbomlásához, majd parlamenti többséget alakított ki az AUR-ral, így a PSD-nek kell felvállalnia a kormányzást. Ez is érdekes lesz. Ha esetleg valaki nincs tisztában a dolgokkal, akkor két mondatban arról, hogy mi történt. Tegnap a megszavazott bizalmatlansági indítvány nyomán Nikos Ordán, Románia elnöke megkezdi a konzultációkat a pártokkal. A Mencsetek meg Romániát szövetség az USR-re kijelentette, hogy nem lépnek újabb koalícióra a PSD-vel, és politikai megállapodást ajánlanak a Penelének. Sorin Grindiano, a PSD elnöke kizárta, hogy kisebbségi kormányt támogassanak. Márpedig USR, RNDS, Penele csak kisebbségi kormányt tudnak kialakítani. Márpedig ha a PSD ezt nem szavazza meg, akkor nem lesz ilyen kormányunk. Megteheti a PSD, hogy összefog az AUR-ral. Többségben vannak, csak hogy az AUR a kormányról lépésének feltételeként azt szabta meg, hogy ők adják a miniszterelnököt. Na, a PSD megszavazza, hogy AUR-os legyen Románia miniszterelnöke? Ez a nagy kérdés. Az RNDS minden esetre kizárta annak lehetőségét, hogy az AUR-ral közös kormányban részt vegyen. És most így, ha megnézzük Penele, USR, RNDS, melyik akar még kormányozni a PSD-vel? Hát azok akkor döfik a hátadba a kést, amikor nem is számítasz rá. Megtették most. Mennyire bízhatsz még meg bennük? Jó, a politikában soha nem mond, hogy soha. Ezért mondják, hogy politikai káosz van. Nyilván a saját bőrünkön így most hirtelen nem sokat érzünk meg. Megy tovább az élet, végezzük a dolgunkat, többet fizetünk a benzinért, többet fizetünk az euróért, szóval anyagilag egy kicsit, de megérezzük, de az élet megy tovább. És

ettől függetlenül azért ne feledjünk el mosolyogni, mert hogyha búbánatosok leszünk, attól nem lesz jobb az életünk. Nyilván, ha mosolgunk, akkor sem, de legalább jobb lesz a közérzetünk, úgyhogy ez az élet erről szól. Life, énekel az E-Type. Jó reggelt!

7 óra 31 perc van, lapszemlével jelentkezünk, a Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, Bolozsán is, igen, ezzel is foglalkoznak, írnak nyilván erről, de a címlapon nem más a téma. Kevesebb hőenergiát számláztak a címe annak a cikknek, amely távhőrendszerrel foglalkozik, a Csíkszabadaival, nem a miénkkel. Azt írják, hogy még az aktuális fűtés idényben kevesebb hőenergiát fogyasztottak Csíkszeredában, mint egy évvel korábban, a növekvő gázárak és a nemzetközi energiapiaci bizonytalanságok már a közeljövőben nagy kihívások elé állíthatják a távhőszolgáltatást a megyeszékhelyen. A csíkszeredai városvezetés egy hatékonyabb, korszerűbb rendszer kiépítésével reagálna. Na, ott is felébredtek, hát jobb később, mint soha. Eddig nem ezt kellett volna megcsinálni? Főleg Csíkszeredában, ahol tudjuk, ott a tél többnyire fél évet tart. Nálunk csak néhány hetet. Van különbség. És igen, megbukott a Bolozsán kormány, természetesen ezzel is foglalkozik a Hargita népe mai lapszáma. Itt egy oldalas cikkben érdekes, mint írják, a PSD a jelenlegi koalícióval folytatná. Tehát az USZR-vel, a PNL-vel és az RMDS-szel. Most vertik szét a bulit, de ők ugyanazokkal folytatnak. Most képzeljék el, hogy meghívnak egy buliba, téged is, mint PSD, elmész oda, nem tetszik a társaság, vagy valakinek nem tetszik a fizimiskája, a pofája, verjük szét a bulit, mert ez nem jó. És csinálnak egy jó nagy balhét, szétverik a bulit. És miután szétverték a bulit, ugyanazzal a társasággal összegyűlnek, és mondják, na, mikor bulizunk egyet, nincs kedvetek? Hát kinek lenne kedve még bulizni azokkal, akik szétverték a korábbi bulit? Amúgy a PNL-et írja a lap is, a Hargita népe, hogy a liberális párt azt mondja, hogy PSD aur kormányzás jön, hiszen nem lehet egy kormányt megbuktatni, majd elmenekülni a felelősség elől. Nem tetszett, ami van? Szétvertétek? Akkor kérem, tessék, gyertek, mutassátok meg, hogy lehet, de kivel? Az aurral tudja csak a PSD kormányozni. Az aur meg csak akkor vállal kormányzati szerepet, ha ők adják a miniszterelnököt. A PSD ezt megszavazza? Hát, jó, oké, lesznek-e előrehozott választások, vagy sem? Erre is választ ad a Hargita népe cikke. Azt írja, ha a miniszterelnök jelölt nem kap bizalmat, az államfő új miniszterelnök jelöltet nevez ki, és a pártok ismét tárgyalni kezdenek. Ha a parlament 60 napon belül két jelöltet is elutasít, amire hát az elsőre mindenképpen van lehetőség, az államfő feloszthatja a parlamentet, és előrehozott választásokat írhat ki. Hozzáteszi a lap azonban, hogy ez ritkán történik meg, mert a pártok általában inkább megállapodnak, hogy elkerüljék a választásokat. És még egy téma a Hargita népe mai lapszámából. 4 napon át a könyveké és az olvasásé lesz a főszerep a 11. csíkszeredai könyvásáron. Az esemény holnap 11 órakor kezdődik. Ha netalán valakit érdekel a program, akkor a csíkszeredaikönyvásár.ro honlapon eléri ezeket. Jó olvasást! 7 óra 34 perc van. Érezzük, hogy élünk.

Oli Mörsz és Kiss Me 7 óra 40 perc van. Természetesen, hogy a tegnapi bukaresti eseményekre azért reagáltak külföldön is, Magyarországon is, és Brüsszel is most egy kicsikét foghatja a fejét. A Népszava írja, alig több mint 10 hónapig bírta a tavaly júniusban hivatalba lépett Bolozsán kormány. Bukarestben ma kezdődnek a tárgyalások Románia rendszerváltási utáni 38. kormánya és 29. kormányfője megtalálása érdekében. Tehát a rendszerváltás utáni Románia a 36. évében tart. Vagy 37, attól függ most, hogy számoljuk. De mindenképpen több kormányunk volt az új demokratikus Romániában, mint ahány esztendőnk. Tehát ez azt jelenti, hogy nálunk évente legalább egy új kormány kell. És a 29. kormányfőt keresik, hát szinte ez is kijön az évi egy kormányfő. Azt gondoljunk el, Orbán Viktor 16 évig volt kormányfő. Mondta is egyébként, azt hiszem tusványosan viccelt, hogy nem is tudom, 16. 17. román kollégámat köszönhetem. Hát igen, az elmúlt 36 évben 29 kormányfőnk volt. Ez Románia. Na de mit ír még a Népszava? Azt mondja, amit egyes román politikai jellemzők és kommentátorok korábban megfogalmazták, Moszkvában lehet pezsgőt bontani, vagy legalábbis hűteni. A Putyin rezsimnek már az elmérgesedő belpolitikai és az ezzel járó gazdasági válság is óriási nyereség, hiszen ezáltal a NATO keleti szárnyának egyik erőssége, Ukrajna egyik mindeddig stabil támogató országa roppan meg. Arról nem is beszélve, hogyha előrehozott választásokra kerül sor, azt a szuverenista, euszkeptikus Ukrajna elkötelezett európai és román támogatást ellenző aur nyeri meg, amennyiben a jelenlegi politikai erőviszonyok hirtelen nem változnak meg. A hogyan tovább egyáltalán nem látszik, írja a Népszava, csak az, hogy a kabinet megy ugyan, de a válság marad. Sőt, mélyül és szélesedik is. A kormánybuktatóknak új többséget és új kabinetet kellene felmutatniuk, amit legalábbis egyelőre kizárnak. A bizalmatlansági indítvány után a négypárti koalíció újbóli összeállása is nehezen elképzelhető, hiszen a megbuktatott Ilie Bolozsán vezette Penele és a progresszív Uszere is kategorikusan elzárkozik a PSD-vel való további együttműködéstől. Van baj elég. Igazából lehet nézni ezt a Joldát. Kell a cirkusz nekünk? Akkor már csak egy kávét kérünk. Kicsikét megérzi a zsebünk, de mi nem halunk bele. Legalábbis én ezzel a gondolattal indítom minden napomat. Fejben dől el minden, ez fontos, akármennyire vagyunk cinikusok. Cinikus ez a dal is. Two Colors, Safri Duo és Chris de Sarandi. Cynical. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este.

0: szerintem. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
3: Közérdekű hirdetést hallottak!

Blue System, Body to Body, 5,5 perc választ el 8 órától, Lassocskán a Wecker második óráját is zárjuk, tesszük mindezt május 6-án. Egy csomó esemény kötődik ehhez a mai naphoz. Például 1994-ben ezen a napon nyitották meg az Angliát és Franciaországot összekötő csatorna alagutat, csalagutat, ahogy még becézik. Hát ott nem csak látták a pislákoló fényt az alagút végén, hanem el is érték azt. Ez az egyik. A másik 1937-ben New York mellett ezen a napon robbant fel és zuhant le a német Hindenburg utasszállító Zeppelin léghajó. Ez is történelem már. A hűtőszekrény ünnepli a mai napon születésnapját. 1851-ben ezen a napon Dr. John Gorey bejelentett egy szabadalmat, hogy feltalált egy hűtőgépet. Nyilván kérdezhették az emberek, hogy az mire jó. Hát manapság nem is tudom, mit tennénk, ha nem lenne otthon hűtőszekrény. Senki nem gondolkozik ezen, mert abszolút természetesnek veszi. Na próbáld az élelmet tartósítani egy napig a nyári kánikulában úgy, hogy ne használd a hűtőszekrényt, és akkor rájössz arra, hogy te, nem is rossz ez a találmány. A világ első bélyegeit adták ki még ezen a napon Nagy-Britanniában, még 1840-ben. Franciaországban pedig Párizsban 1889-ben ezen a napon készült el az Eiffel-torony. Úgyhogy ezt az órát az Eiffel 65 együttes dalával zárjuk. Blue. 8-kor jönnek a hírek.

Megbukott a Bolozsán kormány, medve ölhetett embert a Kalondán, visszavágókat játszanak a kézi BL-ben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megbukott az Ilie Bolozsán vezette kormány. A parlament tegnap délután megszavazta az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PSD, az AUR és a Béke, Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az indítványról titkos golyós szavazással döntöttek, elfogadásához a parlamenti képviselők és szenátorok összlétszámának fele plusz egy, vagyis legalább 233 támogató szavazat volt szükséges. Az RMDS parlamenti képviselői és szenátorai jelen voltak az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS alkotta Bolozsán kormány ügyvivőként folytatja tevékenységét mindaddig, amíg az államfővel folytatott egyeztetések után új kormány tud alakulni. Rendkívüli ülésen döntött új oktatási intézkedésekről a kormány közvetlenül a bizalmatlansági indítvány benyújtása előtt. A legfontosabb változás, hogy a pedagógusok 1500 lejes juttatásban részesülnek, amelyet Európai Uniós forrásból finanszíroznak. Az összeget szakmai célokra fordíthatják, például képzésekre, szakkönyvek vásárlására vagy tantermi eszközök beszerzésére. A kormány emellett frissíti az egy tanulóra jutó standard költségeket is, amelyek az állami és a magániskolák finanszírozását egyaránt érintik. Egy 65 éves férfi holttestére bukkantak a Kalonda tető közelében, a testet harapásnyomok borították, a feltételezések szerint a férfi medvetámadás áldozata lett. A holttestet a Székelyudvarhelyi Kórház igazságügyi orvostani osztályára szállították, ahol a boncolás során állapítják meg a halál pontos okát. A férfit a Kalonda tetői Narcisz-rét közelében találták meg, az elhunytat rokonai és ismerősei múlt kedd óta keresték. A helyszínre érkező rendőrökre egy medve is rátámadt, ami tovább erősíti a támadás gyanúját. A hatóságok jelenleg is folyamatosan ellenőrzik a környéket. Ma este játsszák az első két negyed döntő visszavágóját a férfi kézilabda bajnokok ligájában. 3-4-8-tól a Füksze Berlin a Veszprémet fogadja, az első meccsen a magyar csapat egy góllal nyert. Este 3-4-10-től a Barca a Nanttal csap össze. Holnap este 3-4-8-tól lesz a Magdeburg OTP Bank PIK Szeged meccs, a németek az első meccsen 7 góllal nyertek Szegeden, és az Aalborg Sporting összecsapás is holnap este lesz. Visszatér nevelőegyesületéhez Bodó Richárd, magyar válogatott kézilabdázó. A magyar férfi kézilabda NB1-ben szereplő MOL Tatabánya bejelentette, hogy az átlövő szeptembertől a csapatnál folytatja pályafutását. Bodó Richárd 2011 és 2016 között Tatabányán nevelkedett, majd onnan igazolt a PIK Szegedhez, amelynél a magyar és a nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált. Háromszor nyert bajnokságot, kétszer magyar kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik, 10 év alatt egy híján 1400 gólt szerzett.

0: A meteorológusok szerint tovább tart a felmelegedés adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék ma nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 22 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

What the Moon, Shut Up and Dance, 7 és fél perccel múlt 8 óra, a Vekker harmadik órájában járunk. Politikai káosz van az országban, forgalmi káosz Székelyudvarhelyen, miután tegnap elkezdték a belvárosban is az útfelújítási munkálatokat. Nem tudom, miért nem lehetett halasztani még egy hónapot, de majd meg is indoklom ezt a kérdést a későbbiekben. Meteorológiai szempontból viszont egy rossz szavunk nem lehet, hiszen pünköst hava jelen pillanatban a legszebb arcát mutatja. Plusz 7 Celsius fokkal kezdtük a napot, sehol az országban nem voltak fagypont alatti hőértékek, a legalacsonyabb hőértéket egyébként Csíkszeredában és Marosvízen mérték plusz 2 Celsius fokot. Kitart még ez a szép idő? Csütörtökig biztosan, de péntektől, vagy lehet, hogy már csütörtök estétől jönnek az esőfelhők, és ha minden igaz, ha a prognózis megállja a helyét, akkor a hétvégére ismét elromlik az idő. Már úgy értem, hogy esőre kell számítani szombaton mindenképpen, de lehet, hogy jut még abból vasárnapra is, és talán még a jövő hét első két napjára is. De egyelőre kék-ég, ragyogó napsütés, ahogy a nagykönyvben megvan írva. Olyan ez a tavaszi, hát utó-tavaszi időjárás. Végül is május az a hónap, amely zárja tavaszt és nyitja a nyarat. Úgy legyen. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni.

0: Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: lépés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
2: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
1: LÁM. A megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Hadnagy Viakolor.
10: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.
16: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Kérlek, maradj! Please, te énekelt Kylie Minogue. Az ember megnézi, mi van körülötte, menekülésre fogja. Talán ezért nem árt meghallgatni Kylie Minogue tanácsát. Kérlek, maradj! Fél lábon valahogy ki kell bírni. Említettem már, politikai káosz van az országban, miután megbuktatták a Bolozsán kormányt. Nálunk meg forgalmi káosz. Nem véletlen, hogy polgármesterünk tegnap előtt közzétette, hogy nagyon nehéz és megterhelő időszak veszi kezdetét városunk forgalmában. A belvárosban elkezdődnek az útfelújítási munkálatok. És tegnap el is kezdődtek. Én csak egyet tudok kérdezni, ezt is józan paraszti észre, hogy nem lehetett volna ezt egy hónappal később kezdeni? Csúsztatni? Így is csúszik már néhány éve. Mit számított volna egy hónap ide vagy oda? Számított volna egy hónappal kicsit később? Nem lehet, hogy meg tudják indokolni, hogy nem, hogyha júniusban kezdjük el, akkor valami nagyon nagy baj lesz. Lehet. Nem, de nem tudok erről. És magyarázatot nem adtak, hogy miért most májusban? Azt gondoljunk bele. Május a legforgalmasabb hónap Székelyudvarhelyen. Iskolaváros vagyunk, csomó iskola van, május a ballagások, a kicsengetések hónapja, amikor nem csak a diákok, hanem a teljes rokonságuk eljön a kicsengetésre, mert az egy fontos mérföldkő a végzős diák életében. És akkor minden diákhoz legalább minimum 3 személy, de lehet, hogy 5-öt. Mert jönnek a testvérek, jön anyu, jön apu, jön nagymama, jön nagytata, jönnek a keresztülök, mit tudom én, de 3 minimum minden diák, minden végzős diákra esik. És tudjuk jól, hogy olyankor katasztrófa, normális körülmények között is katasztrofális közlekedni a városban. Hát még kicsengetés, ballagás, mindenki ott akar lenni. És akkor még bedobják ezt az útfelújítást. Egy hónappal később kezdik, azért azt tudjuk jól, hogy nyáron sem paradicsom az élet, de azért a nyári pangás és a vakáció azért megérződik a forgalomban. Picit megkönnyebbül a forgalom, picit fellélegezhetünk. Erre fel május a legforgalmasabb hónap, mert azért gondoljunk el, hogy menjenek gyalog a kicsengetésre. Jó, rendben van, majd akkor bögözből feljönnek gyalog. Hát nem. Azért nagyon sok diák a környező településekről jár be középiskolába, udvarhelyre, és a rokonság feljön. Szetel akárhoz, Zetevárról járul, bögözből lenne, akár keresztúrról is még. Tehát mindenkit akar lenni, az rengeteg autót jelent. Erre felbedobják a belvárosi útfelújítást. Egy hónapot kellett volna tolni, mondom én. Lehet, hogy rosszul látom, és nem tudom a magyarázatot, de hát nem kaptam meg, úgyhogy bocs, ennek hiányában csak annyit tudok mondani, ha már ennyi évet csúszott, még egy hónapot csúszhatott volna. Ne beszélve arról, hogy a gázosok is túrnak. A vizesek is túrnak. Az egész Székelyudvarhely egy nagy székely aranyásó szakkör, komolyan mondom. Ezt is túléljük. Fel a fejjel. 8:24 perc van. P-mobil, aranyásó szakkör.

Live Before You Love Me, Jonas Brothers és Marshmello, 8:30 van. Diétamentes nap, a papság napja, és a néphagyomány szerint ezt a napot Babevő János napjának is nevezik, mert többnyire ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, a borsót, a lencsét, bár amióta így változik az időjárás és rövidül a tél, hosszabbodik az átmenet, enyhül amúgy a tél is, lehet, hogy ezek a dolgok azért hát már nem nagyon kötődnek tényleg aktuálisan ahhoz a bizonyos naphoz, amelyhez kötöttek 50-60-100 évvel ezelőtt. Ma van a Magyar Sportnapja, a magyar kormány 2004-es határozata alapján annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte az áprilisban alakult Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. És állítólag ma van a Nemzetközi Nem Anyák Napja, azért, hogy azon hölgyeket is megfelelően elismerjék, akiket az évek során mellőztek, mert a figyelem az anyákra terelődött. Megmondom őszintén, én ezt a napot úgy, ahogy van, törölném a kalendáriumból. Mi az, hogy azon hölgyeket is megfelelően elismerjék, akiket az évek során mellőztek, mert a figyelem az anyákra terelődött? Hát bocsi, miért baj az, ha néha egy picivel több figyelem terelődik azokra a hölgyekre, akik bevállalják az anya szerepet? Ezt a hihetetlenül nehéz, önfeláldozó szerepet. A nők napja tudtommal nem diszkriminál, akkor köszöntjük az anyákat és a nem anyákat is, mindenféle megkülönböztetés nélkül. Miért baj az, hogyha van egy külön napja az anyáknak? Az édesanyánknak. Amiből csak egy van a világon, ezt minden gyerek tudja. Hát ez a politikai korrektség azért már kezdett az emberek agyára menni.

No face, no name, no number énekelt a Modern Talking. 8:40 perc van, és ha szám

számoljuk a hátra levő napokat. Hát attól függ, hogy mi a cél. Ha valaki a Liverpool-Chelsea mérkőzést várja, akkor csak négyszer kell ágyba bújnia, nyilván alvási szándékkal. Ha esetleg a Bajnokok Ligája döntőjére vár, akkor 15 napot kell csak várnia. Nem, bocs, az Európa Liga döntője van 15 nap múlva, a Bajnokok Ligája döntője 25 nap múlva. Viszont a labdarúgó világbajnokság kezdetéig már csak 37 nap maradt hátra, a döntőig pedig 74 nap. Kezdődik a labdarúgó VB, tehát ezzel foglalkozunk majd ezen a nyáron. Annyi mindent lehetne tenni addig, például megnézhetünk 2421 részt a Jóbarátok filmsorozatból, így maratonban, és akkor kezdődik is a VB. Vagy nekiállunk és főzünk magunknak 296 csésze kávét. Ahogy végeztünk, ezzel kezdődik a labdarúgó VB. Ötször átkelhetünk az Atlanti-óceánon, és ha ezt megcsináltuk, akkor kezdődhet a VB. De esetleg kiválasztunk egy dalt. Mondjuk legyen az a Beatles-tól a Hey Jude, megvan? Nem is tudom. Nincs. Nincs, mert ha lejátszottam volna 7600-szor, akkor a lejátszás maraton végén kezdődhet a foci VB. Nem, hát az nincs itt megnéznél. Úgyhogy akkor inkább folytatjuk a Kissing Dynamite-tal, Six Feet Under.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

Stop This Flame, Celeste dalát hallhattuk 7 perccel 9 óra előtt, 9-kor jönnek a hírek. Hát az aktuális hír az, hogy Bolozsán kormánya megbukott, az ehhez szükséges legkevesebb 233 szavazat helyett 281 parlamenti képviselő és szenátor szavazta meg a PSD és az AUR közös bizalmatlansági indítványát. Ezzel tovább mélyül Romániában a politikai válság, amelynek egyelőre nem is látni a végét. Időközben a lej történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben, most 5 lej 21 bani s árfolyamon számolják az európai közös valutát. Ráadásul nem is lehet foglalkozni az országgal, hogy hogyan javítsunk ilyen-olyan dolgokon. Most az a legnagyobb gondok, hogy hogyan keveredjen ki az ország ebből a nagy kalamajkából. Nincs idő foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyekkel foglalkozni kéne. Lám, már az 5. hónapot kezdtük el ebből az esztendőből, május 6-a van, és a városnak még nincs költségvetése. És hát nem tudom, lesz talán ebben a hónapban, megszavazzák, remélem. Kérjük meg Demjén Rózsit, ha más nem, legalább ő vigyen

0: Megbukott a Bolozsán kormány, medve ülhetett embert a kalondán, visszavágókat játszanak a kézi BL-ben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megbukott az Ilie Bolozsán vezette kormány. A parlament tegnap délután megszavazta az Ilie Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A PSD, az AUR és a Béke, Románia az első frakció indítványa 281 támogató voksot kapott. Az indítványról titkos golyós szavazással döntöttek, elfogadásához a parlamenti képviselők és szenátorok összlétszámának fele plusz egy, vagyis legalább 233 támogató szavazat volt szükséges. Az RMDS parlamenti képviselői és szenátorai jelen voltak az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaztak. A Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS alkotta Bolozsán kormány ügyvivőként folytatja tevékenységét mindaddig, amíg az államfővel folytatott egyeztetések után új kormány tud alakulni. Rendkívüli ülésen döntött új oktatási intézkedésekről a kormány közvetlenül a bizalmatlansági indítvány benyújtása előtt. A legfontosabb változás, hogy a pedagógusok 1500 lejes juttatásban részesülnek, amelyet Európai Uniós forrásból finanszíroznak. Az összeget szakmai célokra fordíthatják, például képzésekre, szakkönyvek vásárlására vagy tantermi eszközök beszerzésére. A kormány emellett frissíti az egy tanulóra jutó standard költségeket is, amelyek az állami és a magániskolák finanszírozását egyaránt érintik. Egy 65 éves férfi holttestére bukkantak a kalonda tető közelében, a testet harapásnyomok borították, a feltételezések szerint a férfi medvetámadás áldozata lett. A holttestet a Székelyudvarhelyi Kórház igazságügyi orvostani osztályára szállították, ahol a boncolás során állapítják meg a halál pontos okát. A férfit a kalonda tetői Narcisszrét közelében találták meg, az elhunytat rokonai és ismerősei múlt kedd óta keresték. A helyszínre érkező rendőrökre egy medve is rátámadt, ami tovább erősíti a támadás gyanúját. A hatóságok jelenleg is folyamatosan ellenőrzik a környéket. Ma este játsszák az első két negyed döntő visszavágóját a férfi kézilabda bajnokok ligájában. 3-4-8-tól a Füksze Berlin a Veszprémet fogadja, az első meccsen a magyar csapat egy góllal nyert. Este 3-4-10-től a Barca a Nanttal csap össze. Holnap este 3-4-8-tól lesz a Magdeburg OTP Bank PIK Szeged meccs, a németek az első meccsen 7 góllal nyertek Szegeden, és az Aalborg Sporting összecsapás is holnap este lesz. Visszatér nevelőegyesületéhez Bodó Richárd, magyar válogatott kézilabdázó. A magyar férfi kézilabda NB1-ben szereplő Mol Tatabánya bejelentette, hogy az átlövő szeptembertől a csapatnál folytatja pályafutását. Bodó Richárd 2011 és 2016 között Tatabányán nevelkedett, majd onnan igazolt a PIK Szegedhez, amelynél a magyar és a nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált. Háromszor nyert bajnokságot, kétszer magyar kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik, 10 év alatt egy híján 1400 gólt szerzett. A meteorológusok szerint tovább tart a felmelegedés adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék ma nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 22 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

kiütötte meg a főnyereményt. Who won the lottery? Lukala és Látodalát hallhattuk. Hát ebbe azért ne reménykedjünk. Nem könnyű. Azt szokták mondani, hogy statisztikai szempontból hamarabb belé csap a villám, mint hogy nyerjél a lotton. Főleg úgy, hogy nem is játszasz. Embertelen dal és Lotfi Begé. Geszti Pétert hallhatjuk. 8 perccel járunk 9 óra után. Gyönyörű időnk van. Még. Ma, holnap után. Aztán házunk.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
4: Sztár Rádió.
3: Sztár Rádió.

Camila Cabello 2018-as slágere, Havana. 23 országban jutott fel a slágerlisták csúcsára, nyilván az Amerikai Egyesült Államokban is. Több mint 10 millió példányszámban kelt el, illetve töltődött le a dal. Ezzel Camila Cabello lett az első hispán énekesnő, aki ezt a mérföldkövet magáénak tudhatja. Korábban erre senki nem volt képes, a hispán előadók közül nyilván. Jöjjön most egy kis vakáció, mert hogy jól jön most egy kis, jól jönne egy kis vakáció. Vizin vacaciones, 9 óra múlt 18 perccel.

Mohambi és Nicole Scherzinger, Coconut Tree. 9 óra 28 perc van, külföldi reakciók arra, ami történt tegnap Bukarestben. Euronews. Románia Európa barát kormánykoalíciója kedden összeomlott, miután a törvényhozók megszavazták az Ilie Bolozsán miniszterelnök elleni bizalmatlansági indítványt, ami újabb zavargásokhoz vezetett a koalíció beiktatása után kevesebb, mint egy évvel. Romániát hosszú ideig tartó instabilitás jellemezte, miután 2024. decemberében érvénytelenítették az elnökválasztást, és az ország az unió egyik legnagyobb költségvetési hiányával, az elszabadult inflációval és a technikai recesszióval küzd. Júniusban, amikor a koalíciót megszavazták, ígéretet tett arra, hogy a költségvetési hiány csökkentését kiemelt prioritássá teszi. A PSZD ugyanakkor gyakran került összetűzésbe Bolozsánnal a megszorító intézkedések egy része miatt, amelyek között az adóemelések, a közszféra béreinek és nyugdíjainak befagyasztása, valamint a közkiadások és a közigazgatási állások csökkentése szerepelt. A PSZD szerint Bolozsán nem hajtott végre semmilyen valódi reformot, a kormány élén töltött 10 hónapja alatt, és azt mondta, Romániának olyan vezetőre van szüksége, aki képes az együttműködésre. Bolozsán szerint kemény, de szükséges költségvetési intézkedéseket hozott, amelyekkel hatékonyan visszanyerte a piacok bizalmát a román kormány iránt. A PSZD-re lenne szükség az Európa Párti parlamenti többség kialakításához, írja a Euronews. A párt korábban kizárta, hogy kormányra lépjen az AUR-ral. Tehát a PSZD-nek már kihíz. George Simion, az AUR vezetője tegnap azt mondta, hogy a választók támogatták és akarták a vizet, az élelmet, az energiát, de az adókat, a háborút és a szegénységet kapták a helyébe. Krisztián Andrej bukaresti politikai tanácsadó szerint a válság valószínűleg patthelyzethez fog vezetni, mivel senkinek sincs többsége.

vagy koalíciója, és az elnöknek hetekbe fog telni, hogy ilyen többséget találjon, és új miniszterelnököt nevezzen ki, ami meghosszabbítja a határozatlanságot. Ebben a pillanatban az új kabinetre két próbálkozó lehetőség van. Mindkettő nehezen megvalósítható. Vagy egy átformált koalíció Bolozsán nélkül, ugyanabban a felállásban, vagy egy kisebbségi kabinet, inkább a PSD és a populista pártok szatelitjei, mint az AUR vagy más kisebbségi csoportok vezetésével. Egy PSD AUR hivatalos kabinet ma nem lehetséges, mert az elnök nem fogja jóvá hagyni. Vagyis pathelyzet. Sokat nem tudunk. Don't know much. Linda Ronstadt és Aaron Neville dalát halljuk.

Alan Walker és Zach Abel, Endless Summer, azaz végtelen nyár. Hát sajnos a nyár nem szokott végtelen lenni. Mi szeretnénk néha, vagy legalábbis ugye augusztus vége fele azt kívánjuk, hogy ó, bárcsak végtelen lenne ez a nyár, de nem lesz. Viszont azok számára, akik nem kedvelik a labdarúgást, lehet, hogy úgy 40 napon át úgy fog tűnni, mintha tényleg végtelen ez a nyár, és soha nem akar véget érni. 9 óra 38 perc van, a 2012-es Eurovíziós győztes Lorinnel folytatjuk. Euphoria.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílus

0: koloros kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

10 perc múlva lesz 10 óra. Lassacskán a Becker negyedik órája is véget ér, amelynek végén, vagy ha úgy tetszik, akkor a következő óra elején, pontban 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig is folytatjuk Ennyával. Orinoco Flow, 1988-as sláger. Mondhatni listavezető, sok slágerlistát meghódított, vagy elárasztott, ha már a Orinoco folyójáról szól a dal.

0: Ellenzékben mennek a liberálisok. Munkaerőhiány van a megyében. Döntetlent játszott a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt. A döntést a politikai alakulat vezetősége a bizalmatlansági indítvány megszavazása után hozta meg. A belső viták során Ilie Bolozsán álláspontja kerekedett felül, így a párt feladja kormányzati szerepét. Az ügyvivő miniszterelnök szerint a lépés a politikai felelősségvállalást jelzi, és a liberálisok ellenzékből kívánják támogatni az ország modernizációját. A párt a szociáldemokrata pártot okolja a koalíció felbomlásáért, és úgy véli, a továbbiakban nem tekinthető megbízható partnernek. Emelkedik az oktatásban az úgynevezett fejpénz. A kormány a bizalmatlansági indítvány előtti utolsó ülésén két a közoktatási intézmények alapfinanszírozását érintő határozatot fogadott el. A döntés értelmében a fejpénz 6,5%-kal nő a közoktatásban. Ennek megfelelően 2026-ban az anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költség tanulónként 750 lej lesz, ami 6,5%-os emelkedést jelent az idei évhez képest. A személyzeti költségek, vagyis a bérek és a pótlékok fedezete ugyanakkor nem változik, ezen a téren a fejpénz továbbra is 9620 lej marad. Hargita megyében az év végére 5,27%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta, miközben a térség vállalkozásai továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek. A Hargita megyei munkaerőelhelyező ügynökség adatai szerint a munkaadók tavaly összesen 10.458 betöltetlen állást jelentettek be, ám ezek jelentős részét nem sikerült feltölteni. A statisztikákból kiderül, a nyilvántartott munkanélküliek 71%-a vidéki környezetben él. Az iskolázottság szintén meghatározó tényező, az állástalanok ugyanekkor aránya legfeljebb elemi vagy általános iskolai végzettséggel rendelkezik, sőt sokan egyáltalán nem jártak iskolába. Ezzel szemben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 3%-a munkanélküliek körében. Összesen 16 gól esett a VSK Székelyudvarhely futszál csapatának tegnapi bajnoki mérkőzésén. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában az udvarhelyi együttes a Lucsá Ferül Buzeu vendége volt. Fordulatos mérkőzésen 4-4-es első félidő után a meccs döntetlenre 8-8-ra végződött. Vas Loránd 3, Miklós Tamás és Popovics Erik 2-2, Tifán Tamás 1 gólt szerzett. A forduló másik mérkőzésén rekorderedmény született. A Dévai West 29-1-re verte a Mausoleul Mörösest együttesét. A következő fordulóban vasárnap 18 órától a VSK a Dévai csapatot fogadja, amely 2 pont előnnyel áll Udvarhely előtt. Az Arzenál jutott elsőnek a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjébe. Tegnap este az első elődöntő visszavágóját játszották. Az Arzenál Bukayoko Saka góljával 1-0-ra megverte az Atletico Madridot, így bejutott a fináléba. A másik visszavágón ma este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik. Az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc Arénában játsszák. Akár 26 fok is lehet a ma déli órákban. Ma délelőtre és délre erős felmelegedést jeleznek a meteorológusok, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és déli órákban 25-26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Clear Bandit, Anne-Marie és Sean Paul ringató dala, Rockabye. 9 perccel járunk 10 óra után. Ugye a nap híre, hogy tegnap megbukott a Bolozsán kormány, állabál Romániában. Adódik hát a kérdés, kikből áll össze az ország következő kormánya, ki lesz az új miniszterelnök. Sokat mondó az is, hogy 1989. decembere után, vagyis az elmúlt 36 évben a mioritikus Romániának 36 év alatt 39 kormánya és 29 miniszterelnöke volt. Jól el vagyunk itt magunkkal. Ha, legalább szép az idő is süt a nap. Tudom, olcsó, igaz, de ez is valami, vagy legalábbis több, mint semmi.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz!
4: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ízletes, élvezetekkel és finomságokkal teli francia stílusú világot. Próbáld ki a 250 g-os French Style szárított szalámit provenci fűszerekkel 15,99 baniért, és a 100 g-os dükdükör sajt különlegességet 9,99 baniért. Lidl, igazán megéri!
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizes ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlődés.

0: Fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A tévében reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

BTS és Dynamite 10 óra múlt 22 perccel. Utóhangok, ami a tegnapi bizalmatlanság indítvány megszavazását illeti. Georgia Simeon meghívott minket a pártjába. Na, mi a vélemény ezzel kapcsolatosan? Ugyanis a tegnapi döntés után az AUR vezére sajtótájékoztatóján felidézte, hogy az év elején Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatása célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték ugye a parlamenti képviselőinktől. Simeon szerint az RMDSZ azért nem szavazta meg a tegnap elfogadott indítvány, mert azt az AUR nyújtotta be. Idézem őt. Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak, az RMDSZ azonban elárulta a választóit, jelentette ki az Agyar Press beszámolója szerint. Az AUR elnöke ugyanakkor felhívással fordult hozzánk, romániai magyarokhoz, hogy, idézem, ha valódi politikai képviseletet akarunk, akkor iratkozzunk be a pártjába. Meghívását egyébként később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos. Ha azt akarják, hogy nyerjük meg az előttünk álló csatákat, csatlakozzanak az AUR-hoz, mondta Simeon. Erre jöttek vélemények. Valaki így szólt, hogy azt írta kommentnek, hogy érdemes elgondolkodni az ajánlatán. Az AUR nem baloldali, liberál, globalista párt. Lehet, hogy utálnak bennünket magyarokat, de ami az országot illeti, lehet, hogy jót tenne egy új irányzat. Ment ki ez a vélemény, ha megkapta magáét. Valaki megpróbálta észhez téríteni, hogy a Simeon terv társadalmi és gazdasági problémákra. Az megvan? Mindenre van egy nagyon szép ígérete, de körülbelül annyira életképesek, mint a 35 ezer euróért lakások mindenkinek. Utóbbit elhitted? Tökéletes AUR tag lennél. Haba tortán, az Uszvölgyi temető megvan? Ja, érdemes ténylegesen elgondolkodni. Revolution in Paradise, ez a Heat Hunter. 10 óra 25 perc van.

Maluma, Felices los Cuatro. Sokan kedvelik ezt a dalt, de vajon figyelték valaha a szövegét? Nyilván ahhoz kell némi spanyol tudás, de lemerem fogadni, hogy sokan jó a dal, aztán, hogy a szövege miről szól, nem érdekel. Pedig kéne. Ugyanis ez egy eléggé provokatív dal, és nem is nagyon rejti véka alá, hogy miről szól. Egy nem hagyományos, nyitott kapcsolatot ír le, ahol nem kettő, hanem négy ember vesz részt, és mindenki boldog így. A cím jelentése: legyünk boldogok mind a négyen. A sztori szerint a srác és a lány kapcsolatban van egymással, de mindkettőjüknek van más-más partnere, és a dal üzenete, hogy nem zavarja őket a megcsalás vagy félrelépés, mert úgyis visszatérnek egymáshoz, inkább egy ilyen szabados, hedonista hozzáállást képvisel, élvezni a pillanatot, nem törődni a társadalmi normákkal, úgy magyarul lefordítva, hogy ha mással vagy, nem érdekel, mert tudom, hogy visszajössz, és akkor legyünk boldogak mind a négyen. Na! Ugyanúgy kedveljük továbbra is ezt a dalt? Igen, van, aki ezt mondja, hát még jobban. Másik meg, hát nem is tudom. On My Love, Zara Larsson és David Guetta dalával folytatjuk. 10:40 van.

0: like music.
1: Sztárreklám. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
5: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Used to Know Me énekel Charlie XCX. 8 perc választ el 11 órától, úgyhogy búcsúzunk, a legközelebbi találkozunk természetesen holnap lesz. Reméljük, addig nem cserélnek le egy újabb kormány, meg nem neveznek ki egy újabb miniszterelnököt. Nyilván ez lehetetlen, tehát nem lehet ezt. De hát Romániában, mint ahogy tapasztaljuk, bármi lehetséges, vagy bárminek az ellenkezője is. Mi pedig lépünk tovább az életünkben, az a legfontosabb, mint ahogy az is fontos, az eleje és a vége, ugye? Kezdjük mosolyjal a napot, remélem úgy is kezdhettük. Zárjuk mosolyjal a napot, annak reményében, hogy holnap ismét találkozhatunk. Remélhetőleg ugyancsak mosolyjal az arcunkon. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot. Búcsúzom Phil Collins dalával, Against All Odds.

Ellenzékbe mennek a liberálisok. Munkaerőhiány van a megyében. Döntetlent játszott a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ellenzékbe vonul

0: A Nemzeti Liberális Párt. A döntést a politikai alakulat vezetősége a bizalmatlansági indítvány megszavazása után hozta meg. A belső viták során Illye Bolozsán álláspontja kerekedett felül, így a párt feladja kormányzati szerepét. Az ügyvivő miniszterelnök szerint a lépés a politikai felelősségvállalást jelzi, és a liberálisok ellenzékből kívánják támogatni az ország modernizációját. A párt a szociáldemokrata pártot okolja a koalíció felbomlásáért, és úgy véli, a továbbiakban nem tekinthető megbízható partnernek. Emelkedik az oktatásban az úgynevezett fejpénz. A kormány a bizalmatlansági indítvány előtti utolsó ülésén két a közoktatási intézmények alapfinanszírozását érintő határozatot fogadott el. A döntés értelmében a fejpénz 6,5%-kal nő a közoktatásban. Ennek megfelelően 2026-ban az anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költség tanulónként 750 lej lesz, ami 6,5%-os emelkedést jelent az idei évhez képest. A személyzeti költségek, vagyis a bérek és a pótlékok fedezete ugyanakkor nem változik ezen a téren, a fejpénz továbbra is 9620 lej marad. Hargita megyében az év végére 5,27%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta, miközben a térség vállalkozásai továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek. A Hargita megyei munkaerőelhelyező ügynökség adatai szerint a munkaadók tavaly összesen 10.458 betöltetlen állást jelentettek be, ám ezek jelentős részét nem sikerült feltölteni. A statisztikákból kiderül, a nyilvántartott munkanélküliek 71%-a vidéki környezetben él. Az iskolázottság szintén meghatározó tényező, az állástalanok ugyanekkor aránya legfeljebb elemi vagy általános iskolai végzettséggel rendelkezik, sőt sokan egyáltalán nem jártak iskolába. Ezzel szemben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 3%-a munkanélküliek körében. Összesen 16 gól esett a VSK Székelyudvarhely futsal csapatának tegnapi bajnoki mérkőzésén. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában az udvarhelyi együttes a Lucsá Ferül Buzău vendége volt. Fordulatos mérkőzésen 4-4-es első félidő után a meccs döntetlenre 8-8-ra végződött. Bas Loránd 3, Miklós Tamás és Popovics Erik 2-2, Tifán Tamás 1 gólt szerzett. A forduló másik mérkőzésén rekorderedmény született. A Dévai Veszt 29-1-re verte a Mausoleul Mörösest együttesét. A következő fordulóban vasárnap 18 órától a VSK a dévai csapatot fogadja, amely 2 pont előnnyel áll udvarhely előtt. Az Arsenal jutott elsőnek a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjébe. Tegnap este az első elődöntő visszavágóját játszották. Az Arsenal 1-0-ra megverte az Atletico Madridot, így bejutott a fináléba. A másik visszavágón ma este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik. Az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A Bajnokok Ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc Arénában játsszák. Akár 26 fok is lehet a ma déli órákban. Ma délelőtre és délre erős felmelegedést jeleznek a meteorológusok, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és déli órákban 25-26 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Isuszer elé, bérelj 2-3 köbméteres konténert székely.

0: udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszérelé néven. Isuszérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy fiakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Reklámot hallottak.

Ellenzékbe mennek a liberálisok. Munkaerőhiány van a megyében. Döntetlent játszott a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt. A döntést a politikai alakulat vezetősége a bizalmatlansági indítvány megszavazása után hozta meg. A belső viták során Illye Bolozsán álláspontja kerekedett felül, így a párt feladja kormányzati szerepét. Az ügyvivő miniszterelnök szerint a lépés a politikai felelősségvállalást jelzi, és a liberálisok ellenzékből kívánják támogatni az ország modernizációját. A párt a szociáldemokrata pártot okolja a koalíció felbomlásáért, és

0: és úgy véli, a továbbiakban nem tekinthető megbízható partnernek. Emelkedik az oktatásban az úgynevezett fejpénz. A kormány a bizalmatlansági indítvány előtti utolsó ülésén két a közoktatási intézmények alapfinanszírozását érintő határozatot fogadott el. A döntés értelmében a fejpénz 6,5%-kal nő a közoktatásban. Ennek megfelelően 2026-ban az anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költség tanulónként 750 lei lesz, ami 6,5%-os emelkedés jelent az idei évhez képest. A személyzeti költségek, vagyis a bérek és a pótlékok fedezete ugyanakkor nem változik, ezen a téren a fejpénz továbbra is 9620 lej marad. Hargita megyében az év végére 5,27%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta, miközben a térség vállalkozásai továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek. A Hargita megyei munkaerőelhelyező ügynökség adatai szerint a munkaadók tavaly összesen 10.458 betöltetlen állást jelentettek be, ám ezek jelentős részét nem sikerült feltölteni. A statisztikákból kiderül, a nyilvántartott munkanélküliek 71%-a vidéki környezetben él. Az iskolázottság szintén meghatározó tényező, az állástalanok ugyanekkor aránya legfeljebb elemi vagy általános iskolai végzettséggel rendelkezik, sőt sokan egyáltalán nem jártak iskolába. Ezzel szemben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 3%-a munkanélküliek körében. Összesen 16 gól esett a VSK Székelyudvarhely futsal csapatának tegnapi bajnoki mérkőzésén. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában az udvarhelyi együttes a Lucsá Ferul Buzău vendége volt. Fordulatos mérkőzésen 4-4-es első félidő után a meccs döntetlenre 8-8-ra végződött. Vaslóránt 3, Miklós Tamás és Popovics Erik 2-2, Tifán Tamás 1 gólt szerzett. A forduló másik mérkőzésén rekorderedmény született. A Dévai Veszt 29-1-re verte a Mausoleul Mörösest együttesét. A következő fordulóban vasárnap 18 órától a VSK a Dévai csapatot fogadja, amely 2 pont előnnyel áll udvarhely előtt. Az Arsenal jutott elsőnek a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjébe. Tegnap este az első elődöntő visszavágóját játszották. Az Arsenal 1-0-ra megverte az Atletico Madridot, így bejutott a fináléba. A másik visszavágón ma este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik. Az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc Arénában játsszák. Akár 26 fok is lehet a ma déli órákban. Ma délelőtre és délre erős felmelegedést jeleznek a meteorológusok, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és déli órákban 25-26 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét

lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Május 6-a, micsoda szerdánk van, hát énekelhetnénk azt is, akárhogy nyár van, alig fürdőruhában, égetem magam a napon. Gyönyörű szép idő van, tényleg már elérte a 21 Celsius fokot a hőmérő higanyszála, és képzeljétek, a délutáni órákban akár 27

fokot is mérhetünk itt Székely udvarán, hát ez most vicc nélkül komolyan, hogy nyárias időjárás, nem hogy nyárias, hanem nyár van. Május 6-án beköszöntött a nyár, és tényleg nagyon-nagyon meleg van. Úgyhogy nem irigylem azokat a rádióhallgatókat, akik a tűzőnapon kell, hogy dolgozzanak ma, viszont nem panaszkodni, mert ezt vártuk, azt vártuk, hogy ne legyenek mínuszfokok, ne legyen hideg, ne legyen eső, ne legyen havazás, és bírni kell ezeket a 26 fokokat, a D-vitamint magunkba kell szívjuk, és kell menjünk tovább itt a délutáni órákban, egészen 17 óráig a mikrofonnál Bedő Erika. Én köszöntelek benneteket, jó munkakedvet és jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek!

Lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

A Kisvilág, Kozmix és Lotfi Begi. Fél egy után 6 perccel a mi kis világunkban köszöntjük a névnaposokat, a Fridákat és az Ivetteket. Két női névről beszélgetünk. Május 6-án ők ünneplik a névnapjukat, és hát a Frida eredete az német, jelentése béke és védelem. Ötletei Fridának eredetiek és találékonyak, emellett pedig azt írják, hogy kedveli a társasági életet. Fontos számára a megjelenése, mert vágyik mások elismerésére is. Környezete pedig megbízható, figyelmes embernek találja. Magánéleti problémáikkal is sokan felkeresik Fridát. Szívesen hallgatja meg mások gondjait és ad tanácsokat. Na, ez csupa-csupa jó dolog, aztán lássuk, hogy mit írnak az Ivettekről. Ez francia eredetű név, Ivett, igen, tényleg franciásan hangzik, és ennek a névnek kettős hatása lehet, ugyanis viselője több területen is nagyszerű képességekkel van megáldva, és mégsem vág bele semmibe, mert túl sok mindent szeretne egyszerre megoldani. Kedves Ivett, azt írják, hogy igyekszik az egyhangúságot elkerülni, mégis könnyen átlátja a rendszereket, szereti a rendet és odafigyel a részletekre is, mindaddig, amíg leköveti valami a figyelmét. Nagyon pontos és alapos emellett. Hát boldog névnapot kívánunk, kedves Frida és Ivett, holnap lehet köszönteni a Gizellákat, holnap után pedig a Mihályokat ünnepeljük, a Misikéket, és két nap múlva Gergely névnap lesz. Szóljon a dal a szulinaposoknak és névnaposoknak is.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát szülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az

0: elégedett ügyfél, cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambiria.ro oldalon.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
7: Námi tumano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos

0: 98.
1: Az Ecuador felvétele után itt van már is Chris Williams és David Guetta dala. 12:51 várom a közlekedési információkat a 0757-5751-71-es telefonszámra. Hát feje tetejére állt a forgalom a városközpontban, szerintem ez érződik, és aki gépjármű vezető és jelenleg is közlekedik a város között, az jobb, hogyha kikerülni a központi zónát, ugyanis forgalmi változások vannak már tegnaptól. Nem lesz használható a Vár utca, a Tompa László és a Petőfi utca között, emellett pedig lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis Ferenc utca alsó részét is, ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. És hát még a helyzetet az nehezíti, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárták 10 napra a teljes felújítás és a simpár cseréje miatt. És forgalom átszervezés történt a belvárosba, a közlekedés megkönnyítése érdekében átszervezték a forgalmat, így a Kőkereszt tértől a Városháza irányába is lehet majd kanyarodni mától, tehát balra is lehet kanyarodni a polgármesteri hivatal felé, mivel hogy a törvényszéknél nem lehet egyenesen menni. Ezt a megoldást emlékszem még tavaly is alkalmazták, és igenis jól működött. Hát emellett nem csak a városközpontban, ugyanis a Tompa László utcában is zajlik az útpálya alapozása és az ivóvíz használat javítása. Az Orbán Balázs utcában ugye a Szejkefürdői kiáratnál az aknák és víznyelők szintbehozása történik, és jövő héten indul, képzeljétek, végre az aszfaltozás. És hát az Eötvös József utcában a munkálatok a jövő hét második felében fognak kezdődni. Hát ennyit a közlekedési információkról, mert hogy van bőven, de tőletek is várok, hogy hol milyen helyzetek uralkodnak.

Ellenzékbe mennek a liberálisok. Munkaerőhiány van a megyében. Döntetlent játszott a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt. A döntést a politikai alakulat vezetősége a bizalmatlansági indítvány megszavazása után hozta meg. A belső viták során Ilie Bolozsán álláspontja kerekedett felül, így a párt feladja kormányzati szerepét. Az ügyvivő miniszterelnök szerint a lépés a politikai felelősségvállalást jelzi, és a liberálisok ellenzékből kívánják támogatni az ország modernizációját. A párt a szociáldemokrata pártot okolja a koalíció felbomlásáért, és úgy véli, a továbbiakban nem tekinthető megbízható partnernek. Emelkedik az oktatásban az úgynevezett fejpénz. A kormány a bizalmatlansági indítvány előtti utolsó ülésén két a közoktatási intézmények alapfinanszírozását érintő határozatot fogadott el. A döntés értelmében a fejpénz 6,5%-kal nő a közoktatásban. Ennek megfelelően 2026-ban az anyagi kiadásokra jóváhagyott standard költség tanulónként 750 lej lesz, ami 6,5%-os emelkedést jelent az idei évhez képest.

0: A személyzeti költségek, vagyis a bérek és a pótlékok fedezete ugyanakkor nem változik, ezen a téren a fejpénz továbbra is 9620 lej marad. Hargita megyében az év végére 5,27%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta, miközben a térség vállalkozásai továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek. A Hargita megyei munkaerőelhelyező ügynökség adatai szerint a munkaadók tavaly összesen 10.458 betöltetlen állást jelentettek be, ám ezek jelentős részét nem sikerült feltölteni. A statisztikákból kiderül, a nyilvántartott munkanélküliek 71%-a vidéki környezetben él. Az iskolázottság szintén meghatározó tényező, az állástalanok ugyanekkor aránya legfeljebb elemi vagy általános iskolai végzettséggel rendelkezik, sőt sokan egyáltalán nem jártak iskolába. Ezzel szemben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 3%-a munkanélküliek körében. Összesen 16 gól esett a VSK Székelyudvarhely futsal csapatának tegnapi bajnoki mérkőzésén. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában az udvarhelyi együttes a Lucsá Förül Buzau vendége volt. Fordulatos mérkőzésen 4-4-es első félidő után a meccs döntetlenre 8-8-ra végződött. Vas Loránd 3, Miklós Tamás és Popovics Erik 2-2, Tifán Tamás 1 gólt szerzett. A forduló másik mérkőzésén rekorderedmény született. A Dévai West 29-1-re verte a Mausoleul Mörösest együttesét. A következő fordulóban vasárnap 18 órától a VSK a dévai csapatot fogadja, amely 2 pont előnnyel áll udvarhely előtt. Az Arsenal jutott elsőnek a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjébe. Tegnap este az első elődöntő visszavágóját játszották, az Arsenal 1-0-ra megverte az Atletico Madridot, így bejutott a fináléba. A másik visszavágón ma este 10 órától a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozik. Az odavágón a címvédő francia csapat 5-4-re győzött. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Ferenc Arénában játsszák. Akár 26 fok is lehet a ma déli órákban. Ma délelőtre és délre erős felmelegedést jeleznek a meteorológusok, a szélgyárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és déli órákban 25-26 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság.

0: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

teljes áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek.

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió. Star Rádió.

Beléptünk a szerd délután második órájában, és a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Említettem, hogy megváltozott a forgalmi rend, tehát Székely-Udvarhely központi részén. Fokozott figyelemmel közlekedjetek, ez átmeneti megoldás. A Szent Imre utcából tehát balra is lehet majd fordulni a Városháza tér irányába, és ott jelzi az útra festett vonal is. A református templom előtt a Kossuth-Lajos utca felől érkezőknek így egy sávba kell besorolniuk jobbra. Most már nem két sávuk lesz, és a Barátok templom előtti csomópontban elsőbséget élveznének azok a járművek, amelyek a Városháza tér felől közelítenek. Hát a remények szerint a változtatások átmenetileg tehermentesítik a legforgalmasabb útszakaszokat, és valami

helyest, azért csökkentik a reggeli és a délutáni torlódásokat, de majd kíváncsiak vagyunk, hogy a délutáni órákban mekkora torlódás és dugó lesz itt Székelyudvarhely központjában. Ed Sheeran felvételen folytatásban aztán hozom a legfrissebb újdonságot is, Veréb Tomi, Dr. Béres. Egy számból Jimmy feldolgozás, de egészen jó, modernizálva.

Désenchanté. Két Ryan felvétele. Hát imádjuk ezt a francia dalt, az biztos. 13 óra 33 perc a pontos idő, és egy Bonnie M megamixel fogunk tovább menni itt a következő percekben. Előtte viszont ajánlom a programokat. Mégpedig épp láttam, hogy a Szépkorúak házában mennyi minden történt, hát a tegnap milyen nagy hangulat volt. Kedden anyák napját tartottak, anyák napi rendezvényre került sor, emellett pedig ma reggeli tornával indították a napot, énekeltek, táncoltak együtt, holnap csütörtökön pedig kirándulás lesz Kolozsvárra 7 órai indulással a Szépkorúak házától, és várják ugye a nevetni, közösségben lenni, kikapcsolódni vágyó nyugdíjasokat, akár kirándulni Kolozsvárra. A pénteki napot pedig reggeli tornával indítják, és együtt fognak játszani, együtt fognak nevetni, 3-4-10-től különböző programokon lehet részt venni. És hát holnap lesz a Nagy Péter emlékkiállítás, azt se felejtsük el. 18 órától kezdődik, mert 90 éve született Nagy Péter festőművész, és ezen kerek évforduló alkalmából pedig minden érdeklődőt várnak a Kossuth Lajos utcai képtárba az életművét bemutató ünnepi eseményre. Hát rengeteg festményt meg lehet majd nézni. Ma már megtalálhatóak a festményei Ausztráliában, Amerikában, Svédországban, Svájcban, Belgiumban, Ausztriában és még Magyarországon is. És hát nem mellesleg, 2007-ben a legprímább művész díjjal tüntették ki Székely udvarhelyen. És nézem, hogy milyen festmények lesznek. Az összegző jellegű életmű válogatás nagyobb méretű olajképeket, kisebb akvarell festményeket és pasztelleket tartalmaz a pályakezdés időszakától, tehát 1958-tól a 2010-es évekig tavaszi, téli, őszi vagy nyári táj színeiben, a vizes akvarell pedig kiváló művelőjeként számon tartott alkotó életmű kiállítása június 2-ig látogatható a Kossuth Lajos utcai képtárba. Ki ne hagyjátok semmiképp, egy szűk hónapotok még van arra, hogy meglátogatok. Akvarell pedig kiváló művelőjeként számon tartott alkotó életmű kiállítása június 2-ig látogatható a Kossuth Lajos utcai képtárba. Ki ne hagyjátok semmiképp, egy szűk hónapotok még van arra, hogy meglátogassátok ezt a kiállítást.

Mit mondjak még? Énekelte a Kovalszky meg a Vega. Hát Max, azt tudom mondani, hogy nagy a zsongás Székelyudvarhely utcáin. A tegnap este is azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy a városközpontban tényleg nagy az élet. A diákok elárasztják a Kossuth Lajos utcát, a Márton Áron teret, és a város minden szegletén egy icipici pörgés van a diáknapok által, mert olyan feladataik vannak, amit még az esti és az éjszakai órákban is kellett teljesíteniük, még próbáltam segíteni egyik csapatnak. Aztán igen, jó leső érzés volt, hogy nincs kihalva a város, és este a fiatalok az úton vannak. De ma startolt el például a Kolozsváron is a diáknapok, úgyhogy a KMDS diáknapokon biztos vagyok benne, hogy több ezer diák megfordulhat. Drága egyetemisták, érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Eszembe jutnak azok a kolozsvári egyetemista évek, amikor mi is diáknapoztunk, és rengeteg udvarhelyi egyetemistával és csoporttársal közösen megéltük azt, hogy milyen egy kolozsvári diáknapozás. Azért fényévekkel másabb nyilván, mint egy kisvárosi diáknap, viszont a 32. Székelyudvarhelyi diáknapok is színes programokkal várják az érdeklődőket, és szombaton koncert is lesz, amellett pedig rengeteg vetélkedő esemény. Nem fognak unatkozni, jó időt kaptak, és a szlogenjük pedig a héten senki nem szól ránk, hát ne is zavarjátok a diákokat.

0: like music. Sztár reklám.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.

0: Politikai válság van Romániában, utcákat újítanak Kányádban. Megkezdik az országos döntőt a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai válság van jelenleg Romániában, a Bolozsán kormány tegnapi megbuktatása ezt eredményezte. A hatásokat az állampolgárok is megérzik.
1: A kiszámíthatatlanság pedig azt eredményezi, hogy a pénzügyi piacokon is Romániát jelen pillanatban egy bizalmatlanság övezi, amit mindenki érezhet, vagy érezni fog, hogyha ez a krízis tovább tart.
0: Mondta a híradónknak Antal Lóránt szenátor, hangsúlyozva, hogy az RMDSZ nem fog olyan kormányt támogatni, amelyben az AUR jelen van. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. Az ország pénzügyeinek rendbetételével járó intézkedések nem voltak öncélúak szerinte, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. Kányád község több településén is útjavítás zajlik ezekben a hetekben. Az önkormányzat 1 millió eurós támogatást nyert az Európai Unió vidéki beruházások finanszírozási ügynökségétől, amelyből 8 faluban végeznek korszerűsítési munkát. A beruházás Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homorod-Szentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydája és Székelypetek legforgalmasabb utcáit érinti. Összesen mintegy 5,6 kilométernyi útszakaszt újítanak fel. A munka kizárólag az úttestekre terjed ki, így a járdák vagy sáncok építésére most nem kerül sor. A felújítás során a meglévő útfelületre új réteget húznak, az alapozás követően alap- és kopóréteg aszfalt kerül az utakra. A beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési

0: feltételeket és biztonságosabbá tegye a mindennapi közlekedést a község településein. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a műemlékek felújítását és megőrzését támogató programját. Az idei keretösszeg 1 millió 400 ezer lej, a támogatást restaurálásra, tervezésre, sürgősségi beavatkozásokra és karbantartásra lehet igényelni, a határidő június 30-a. Ma kezdődik a nagyifjúsági fiú kézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a Székelyudvarhelyi ISK is részt vesz. Palatka Barna edző együttese ma 19 órakor kezdi a csoportkört a bukaresti kézilabda klubbal, holnap 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik. Ezt követik az elődöntők, a helyosztók és a döntő. Fontos meccset játszanak ma a labdarúgó második ligában a fél héttől kezdődő Vajdahunyadi Corvinul voluntári összecsapáson, amennyiben a hazai együttes győzelmet arat, feljut a Superligába. A szintén a feljutásért harcoló Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK holnap este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Tovább tart a napsütéses idő délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz. A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

kellemes májusi szerda és a legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. Szigmával és Morgannal fogunk tovább menni, hát fagyoskodtunk eleget, úgyhogy megérdemeljük ezt a jó időt, ezt a meleget, sőt nem is tett jót az akácnak az a sok fagy, aggódnak is a méhészek. Az elmúlt napok, a hetek fagyos reggelei azért keserűséggel töltötték el a méhész társadalmat, ugyanis az akácosokban a mínuszok jelentős károkat okozhattak. A repce viszont ígéretesnek mutatkozik, a hőmérséklet emelkedésével a hordás növekedésnek indult. Erről hozok néhány részletet, mert beszámoltak a szakemberek, hogy mire lehet számítani az idei szezonban.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Rózsa Magdi és a nélküled. Arról beszéltem, hogy az idei akácot gyakorlatilag hát el is rendezte az április végi huzamosabb lehűlés, aggódnak a méhészek. Zöld István mondta, a Hargita Megyei Méhész Egyesület alelnöke, hogy Erdélyben szinte teljes egészében elfagyott az akác sajnos. Legfeljebb néhány védettebb völgyben maradhatott meg egy kevés, és az ország déli Kárpátokon túli régióiban még azért

Van némi esély az akácméz termésre, de ennek mértéke csak később válik majd egyértelművé. Szomorú hírek, és azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi helyzetben a méhészek figyelme a repcére irányul, ugyanis méhész kifejezéssel élve most van telibe a repce, vagyis a virágzás most van a csúcson, így ígéretes eredmények várhatók legalább ott. A hordás családonként jelenleg átlagosan 2,5-3 kg, a szezon pedig az időjárás függvényében még másfél-két hétig is tarthat. Viszont ami még rossz hír, hogy a késői fagy a gyümölcsösöket is súlyosan érintette, nagy kárt tette bennük, talán az alma az, ami megmarad. Úgyhogy ezek szomorú hírek, ezeket a sorokat olvasva, elfogadva, hogy idén sem fogunk ropogós házi cseresznyét fogyasztani. Én nagyon szurkoltam, hogy legyen idén cseresznye, mert tavaly is lefagyott, de hát ha így áll a bál, akkor úgy tűnik, hogy csak almát tudunk esetleg jó esetben fogyasztani, és cseresznyét ismét. Ha vásárolunk csak is, akkor vihetünk haza, viszont jobb lett volna így a térségbeli településekről, nagyszülők kertjeiből, udvaraiból elhozni egy jó nagy zacskóval és ropogtatni így délutánonként. Na de ropogtatjuk a zenéket a cseresznye helyett. Itt van Calvin Harris.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére.

0: Mini erdélypark, kicsiben, de neked nagy élmény.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan a reklámok után és a híradó előtt ajánlom nektek az odaadó estet, ami ma fog megtörténni 17 óra 30 perctől egy este, ahol helyi kezdeményezések és közösségi támogatás találkozik. Három projekt van, ami be fog mutatkozni, az első rendhagyó önismeret és jövőtervezés 12-14 éveseknek, aztán lesz fejlesztő programok autista gyermekek számára is, és a harmadik mentál higién és foglalkozás középiskolások érzelmi fejlődésért. Mind jó projektek, ezeket kellene támogatni legalább 50 lejjel. És hogyha nem tudtok ellátogatni a Szent István terembe a polgármesteri hivatalban 6 órától, akkor bátorítunk mindenkit, hogy online is kommenteljen, mert élőben fogjuk közvetíteni az SKA Facebook oldalán, valamint a Sztár Rádió oldalán, és hát akkor kommentben is oda tudjátok írni, hogy melyik projektet hány lejjel támogatnátok szívesen, hogy ezek mind-mind létrejöjjenek itt Székelyudvarhelyen. Csodaszép esténk lesz, és ez az odaadó est mindig sikeres volt eddig. Jennifer Lopert hozok, halott pénz érkezik majd, aztán Sean Paul még a híradó előtt, és a híradó után pedig folytatjuk a Viva All Stars zenéjével, és Lady Gaga 2025-ös slágerével.

0: Politikai válság van Romániában, utcákat újítanak Kányádban. Megkezdik az országos döntőt a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai válság van jelenleg Romániában, a Bolozsán kormány tegnapi megbuktatása ezt eredményezte. A hatásokat az állampolgárok is megérzik.
1: A kiszámíthatatlanság pedig azt eredményezi,

0: vagy érezni fog, hogyha ez a krízis tovább tart.
1: Mondta a híradónknak Antal Lóránt szenátor, hangsúlyozva, hogy az RMDS nem fog olyan kormányt támogatni, amelyben az AUR jelen van. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. Az ország pénzügyeinek rendbetételével járó intézkedések nem voltak öncélúak szerinte, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. Kányád község több településén is útjavítás zajlik ezekben a hetekben. Az önkormányzat 1 millió eurós támogatást nyert az Európai Unió vidéki beruházások finanszírozási ügynökségétől, amelyből 8 faluban végeznek korszerűsítési munkát. A beruházás Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homorod-Szentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydája és Székelypetek legforgalmasabb utcáit érinti. Összesen mintegy 5,6 kilométernyi útszakaszt újítanak fel. A munka kizárólag az úttestekre terjed ki, így a járdák vagy sáncok építésére most nem kerül sor. A felújítás során a meglévő útfelületre új réteget húznak, az alapozás követően alap- és kopóréteg aszfalt kerül az utakra. A beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és biztonságosabbá tegye a mindennapi közlekedést a község településein. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a műemlékek felújítását és megőrzését támogató programját. Az idei keretösszeg 1 millió 400 ezer lej, a támogatást restaurálásra, tervezésre, sürgősségi beavatkozásokra és karbantartásra lehet igényelni, a határidő június 30-a. Ma kezdődik a nagyifjúsági fiú kézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a székelyudvarhelyi ISK is részt vesz. Palatka Barna edző együttese ma 19 órakor kezdi a csoportkört a bukaresti kézilabda klubbal, holnap 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik. Ezt követik az elődöntők a

0: Osztók és a döntő. Fontos meccset játszanak ma a labdarúgó második ligában a fél héttől kezdődő Vajdahunyadi Corvinul voluntári összecsapáson, amennyiben a hazai együttes győzelmet arat, feljut a Szuperligába. A szintén a feljutásért harcoló sepsiszentgyörgyi Sepsio SK holnap este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Tovább tart a napsütéses idő délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk.

0: Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.

0: Enrique Iglesias énekelt. Van 25 fokunk jelenleg itt Székelyudvarhelyen, ez nagyon jó és nagyon kellemes. Holnap is marad a 25 fok városunkban, de annyira elszomorító, ahogy nézem, hogy pont hétvégére romlik el az idő, vagyis szombaton és vasárnap is zápor zivatar várható, és ahogy látom, nem fogja elkerülni a térséget. 92% biztosra jelzik a meteorológusok az egész napos esőzést a drága hétvégénken. Tehát szombaton és vasárnap is napközben azért csak 18-20 Celsius fok körül lehet majd mérni a csúcsértékeket, sőt, ami már biztos, hogy pénteken is fog esni már az eső, hogy még jobb legyen, hogy még jobban hangolódjunk az esős hétvégére, nem mutatnak sajnos jó időt, péntektől azért már visszább fog kúszni a hőmérő higanyszál a 25-26 fokról csupán 22-re, szombaton 18-ra, vasárnap 21-re, viszont éjszakánként is azért marad a plusz 9-10-11 fok, az azért még teljesen jó. És azt, szombaton pontosan hánytól hányig fog esni az eső, azt egyelőre még nem lehet megjósolni, mert ugye vagyunk úgy, hogy jelez egyet, aztán csinál mást, várjuk ki a végét, hát ha megússzuk azt, hogy esőmentes hétvégénk legyen, habár nem látok nagy esélyt rá. A szebb napokra viszont látok esélyt, amikor itt van a meleg, a nyár, a meleg május, akkor már is szebbek a napok.
1: Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni, ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a

Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

26 fokban azt hiszem, hogy nem szégyen ilyen nyárias zenét hallgatni Lunától, mert teljes mértékben a partokról szól, a tengerpartokról. Hát ha már nem is vagyunk ott, akkor gondolatban biztos, hogy elképzeltük ezt. Apropó nyár, hát nyártól drágul a víz és a szennyvízszolgáltatás, ez annyira nem jó hír, ha a következő időszakban fog drágulni a Harvíz RT regionális vízszolgáltató díjszabása, és erről döntött ma soron kívüli ülésén a Csíkszeredai Önkormányzat képviselő testülete, tehát nem Székelyudvarhelyen döntötték ezt, hanem

Csíkszeredában. Az ivóvíz köbméterének ára 6 lej 99 bani plusz áfa, vagyis 7 lej 76 banira emelkedik, a szennyvíz szolgáltatásé pedig köbméterenként 654-ről 726-ra fog drágulni. És a csíkszeredai polgármester közölte, hogy a harvíz díszabása még így is az egyik legkedvezőbb az országban. Viszont a drágulás nem csak Csíkszeredára érvényes, hiszen a vízszolgáltató egységes árakkal dolgozik a térségben, azt követően tehát, hogy a vidéki önkormányzatok szintén elfogadják az új díszabást, mindenhol meg fog drágulni a víz és a szennyvíz szolgáltatás. Hogy mi fog történni Székelyudvarhelyen, vagy ez hogy fog megtörténni, és miképpen fog drágulni, vagy egyáltalán fog-e drágulni, erről még pontos információt nem tudok, viszont arról tudok mondani pár infót, hogy milyen dalok következnek. Például arra gondoltam, hogy meghallgatjuk Molnár Tamás felvételét. Majkával közösen itt van az egyik kedvenc 2024-ből, a Visszapillantó.

of Bass-dal, Beautiful Morning, az a szép reggel. Hát reggel rég volt, akkor még Csaba volt műsorban, és biztos, hogy lapszemlét is tartott. Épp látom a Hargita Népe újságot, és olvasom a címlapon, hogy itt is írják, most már minden ezzel van tele. Megbukott a Bolozsán kormány, ugye tudjátok, a parlament tegnap elfogadta a szociáldemokrata párt, vagyis a PSD, és... Az AUR, valamint a Béke Románia az első frakció által a Bolozsán kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt. A kormány tehát megbukott. Az új kabinet hivatalba lépéséig pedig csak ügyvivő feladatokat láthat el, új törvényeket és rendeleteket már nem hozhat. Az államfő pedig egyeztet a pártokkal, majd új miniszterelnököt jelöl, akit a parlamentnek jóvá kell majd hagynia. Ha két miniszterelnök jelöltet is elutasítanak 60 napon belül, akkor valószínű, hogy előre hozott választások jöhetnek. Micsoda menet van. Olvasom a Maszolon is épp, hogy senki nem akarja kormányozni Romániát. Ez a nagy cikk, a cikknek a címe. A patthelyzet folytatódása és a válság elhúzódása növelni fogja a politikai szereplőkre nehezedő nyomást, ezáltal pedig a kompromisszum esélyét is, így az egyik forgatókönyv idővel valószínűbbé válhat a többiné. És... több mint valószínű, hogy itt nagy káosz lesz. Elképzelni sem lehet egyébként, hogy mi fog történni a kormányt illetően, mi fog történni Romániában. Problémák vannak, bonyodalmak vannak, szokás szerint szerintem ezen már meg sem lepődünk. Én azt mondom, hogy inkább képzeljünk el egy szerelmet. Az elképzelt szerelem az valószínű, hogy több pozitív energiát ad és jobb érzést, mint hogy azon képzelődjünk és gondolkodjunk, hogy milyen kormánya lesz Romániának.

0: like music.
1: Sztárreklám. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket közvetlenül a Ne felejts fagyit.

0: ágyazó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

5 perc múlva 16 óra is meghallgatjuk a Sztár Rádió híreit Katona Zolitól. A Sztár Rádió Facebook oldalán viszont láthatjátok, hogy mi minden történt itt az elmúlt napokban. Milyen vendégeink voltak, Bakó László, Hunora Bakovány Lounge tulajdonosával beszélgettem pont tegnap ilyenkor, és egy kis részletet is közzé tettünk, amiben elmondja, hogy nagyon szívesen várnak minden vendéget, minden fogyasztót és minden ital borkedvelőt, valamint más szolgáltatás iránt érdeklődőt. A teljes beszélgetést, a videót azt visszatudjátok nézni a magyarfény.ro weboldalunkon, valamint a Sztár Rádió Facebook oldalán is ott van, jelen van, és meg lehet tekinteni ezt a beszélgetést, amiből kiderül, hogy megnyitották ugye a nagy teraszt a Bakó borozó előtt, a Bethlen Gábor utcánál, a törvényszékkel szemben, és nem csak borral, nem csak fröccsel várnak a érdeklődőket, városlakókat, hanem bizony finom limonádéval, akár kávéval, proszekkóval, és még lehetne sorolni, hogy mennyi finomságot lehet elfogyasztani egy ilyen teraszon. Át is szeretnék keresztelni a helyet kávé és fröccs terasznak, nyáron biztos, hogy nagyon jól fog menni, 60-70 fős teraszról beszélgetünk, úgyhogy elég nagy a befogadó képessége. Én remélem, hogy élettel telik meg. Tegnap délután egyébként arra sétáltam, és láttam, hogy nagyon sokan voltak a teraszon, úgyhogy már megérte Bakó László Hunorral beszélgetni. Azt jelenti, hogy elég sok mindenkinek felkeltettük az érdeklődését. Hozom Ville Villáján felvételét, még a hírek előtt ez belefér.

0: Politikai válság van Romániában, utcákat újítanak Kányádban. Megkezdik az országos döntőt a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai válság van jelenleg Romániában, a Bolozsán kormány tegnapi megbuktatása ezt eredményezte. A hatásokat az állampolgárok is megérzik.
1: A kiszámíthatatlanság pedig azt eredményezi, hogy a pénzügyi piacokon is Romániát jelen pillanatban egy bizalmatlanság övezi, amit mindenki érezhet, vagy érezni fog, hogyha ez a krízis tovább tart.
0: Mondta a híradónknak Antal Lóránd szenátor, hangsúlyozva, hogy az RMDS nem fog olyan kormányt támogatni, amelyben az AUR jelen van. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. Az ország pénzügyeinek rendbetételével járó intézkedések nem voltak öncélúak szerinte, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. Kányád község több településén is útjavítás zajlik ezekben a hetekben. Az önkormányzat 1 millió eurós támogatást nyert az Európai Unió vidéki beruházások finanszírozási ügynökségétől, amelyből 8 faluban végeznek korszerűsítési munkát. A beruházás Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homorod-Szentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydája és Székelypetek legforgalmasabb utcáit érinti. Összesen mintegy 5,6 kilométernyi útszakaszt újítanak fel. A munka kizárólag az úttestekre terjed ki, így a járdák vagy sáncok építésére most nem kerül sor. A felújítás során a meglévő útfelületre új réteget húznak, az alapozás követően alap- és kopóréteg aszfalt kerül az utakra. A beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és biztonságosabbá tegye a mindennapi közlekedést a község településein. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a műemlékek felújítását és megőrzését támogató programját. Az idei keretösszeg 1 millió 400 ezer lej, a támogatást restaurálásra, tervezésre, sürgősségi beavatkozásokra és karbantartásra lehet igényelni, a határidő június 30-a. Ma kezdődik a nagyifjúsági fiú kézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a Székelyudvarhelyi ISK is részt vesz. Palatka Barna edző együttese ma 19 órakor kezdi a csoportkört a bukaresti kézilabda klubbal, holnap 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik. Ezt követik az elődöntők, a helyosztók és a döntő. Fontos meccset játszanak ma a labdarúgó második ligában a fél héttől kezdődő Vajdahunyadi Corvinul voluntári összecsapáson, amennyiben a hazai együttes győzelmet arat, feljut a Superligába. A szintén a feljutásért harcoló Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK holnap este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Tovább tart a napsütéses idő délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra! HR Energy.

0: vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Madame Pompadour az első emelet felvétele. 4 után vagyunk, 7,5 perccel valószínű, hogy egyre nagyobb a forgalom, főleg a városközpontban, vagy a városból kifele, tartva Szejkefürdő irányába. Közlekedési infókat várok a 0757-5751-71-es számra, vagy akár a Star Radio Facebook oldalán privátban is jelezhettek jó utat, balesetmentes közlekedést, és vigyázzatok magatokra. Patty Ryan felvételével megyünk tovább a Star délután utolsó órájában.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Norul felvétele 2026-ból a kézivásárhelyi srácok hipnotizál ez a világ című dalukat. El is hozták volt ide a Sztár Rádió stúdiójába, és most gyorsan meg is lestem azt, hogy a YouTube csatornán már 61 ezer megtekintésnél jár ez a dal, hipnotizál ez a világ címmel, ahol a hivatalos videóklippet is meg lehet tekinteni. A Norul

előadásában. Szurkolunk a Kézdivásárhelyi srácoknak, hogy tényleg legyenek ők is egy sikeres erdélyi zenekar, mert tényleg jobbnál jobb dalokat hoztak az elmúlt hetekben, már volt lemezbemutató koncertjük is, felléptek a Sepsiszentgyörgyi napokon is, úgyhogy igen, ha minden igaz, akkor turnézni is fognak a nyáron, mi pedig próbáljuk őket segíteni azáltal, hogy megismertessük a kedves udvarhelyszéki székelyudvarhelyi hallgatóinkkal a Nórul dalokat. És Duke Dumont és Jax Jones felvételét is hozom most nektek, de szerintem őket nem kell már bemutatni, mert ismeritek.

Stárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Rick Astley felvétele a folytatásban 1987-ből, és képzeljétek, eszembe jutott, hogy mi a hetet úgy fogjuk zárni itt közösen, hogy pénteken nem a stúdióból fogjuk vezetni a műsorokat, legalábbis már 9 óra után biztos, hogy nem, hiszen pénteken nyílt nap lesz a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnál, és a Stárrádió műsorait is onnan hallhatjátok majd élőben. Érdemes lesz meglátogatni a Szék központját, mert rengeteg információval várják a felvételizni vágyókat, nyílt napokat tartnak, és mi is ott leszünk, közvetítjük az információkat, interjúkat készítünk, és nyilván sok érdekességet meg fogunk osztani veletek. Úgyhogy igen, izgalmas péntekre számíthatunk, terepen leszünk, az egy picit jobb, főleg akkor, amikor jó idő van. De ahogy látom, pénteken esni fog az eső, úgyhogy igazából a stúdióban is jó lenne.

Egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Mozdulj már, hát ki a szabadba, a természetbe, az utcákra, a parkokba. Csodás az idő, el ne pazaroljátok ezt a szép délutánt. Egyébre lehet menni fagyizni például, sétálni, akár a játszótérre vinni a gyerekeket, szaladni, sportolni. A motiváció, hogyha megvan, akkor az időjárás adott, és aki még dolgozik, kitartást kívánunk nekik. A holnapi viszont hallásra én Bedő Erika voltam. Találkozunk majd a következő sztár délutánban, ami csütörtökön lesz május 7-én. Addig is minden jót és szép délutánt!

0: Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
0: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.

0: Politikai válság van Romániában, utcákat újítanak Kányádban. Megkezdik az országos döntőt a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Politikai válság van jelenleg Romániában, a Bolozsán kormány tegnapi megbuktatása ezt eredményezte. A hatásokat az állampolgárok is megérzik.
1: A kiszámíthatatlanság pedig azt eredményezi, hogy a pénzügyi piacokon is Romániát jelen pillanatban egy bizalmatlanság övezi, amit mindenki érezhet, vagy érezni fog, hogyha ez a krízis tovább tart.
0: Mondta a híradónknak Antal Loránd szenátor, hangsúlyozva, hogy az RMDSZ nem fog olyan kormányt támogatni, amelyben az AUR jelen van. Ilie Bolozsán ma közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott. Az ország pénzügyeinek rendbetételével járó intézkedések nem voltak öncélúak szerinte, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. Kányád község több településén is útjavítás zajlik ezekben a hetekben. Az önkormányzat 1 millió eurós támogatást nyert az Európai Unió vidéki beruházások finanszírozási ügynökségétől, amelyből 8 faluban végeznek korszerűsítési munkát. A beruházás Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homorod-Szentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydája és Székelypetek legforgalmasabb utcáit érinti. Összesen mintegy 5,6 kilométernyi útszakaszt újítanak fel. A munka kizárólag az úttestekre terjed ki, így a járdák vagy sáncok építésére most nem kerül sor. A felújítás során a meglévő útfelületre új réteget húznak, az alapozás követően alap- és kopóréteg aszfalt kerül az utakra. A beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és biztonságosabbá tegye a mindennapi közlekedést a község településein. Hargita megye tanácsa idén is elindítja a műemlékek felújítását és megőrzését támogató programját. Az idei keretösszeg 1 millió 400 ezer lej, a támogatást restaurálásra, tervezésre, sürgősségi beavatkozásokra és karbantartásra lehet igényelni, a határidő június 30-a. Ma kezdődik a nagyifjúsági fiú kézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a székelyudvarhelyi ISK is részt vesz. Palatka Barna edző együttese ma 19 órakor kezdi a csoportkört a bukaresti kézilabda klubbal, holnap 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik. Ezt követik az elődöntők, a helyosztók és a döntő. Fontos meccset játszanak ma a labdarúgó második ligában a fél héttől kezdődő Vajdahunyadi Corvinul voluntári összecsapáson, amennyiben a hazai együttes győzelmet arat, feljut a Superligába. A szintén a feljutásért harcoló Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK holnap este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Tovább tart a napsütéses idő délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz. A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek

0: válaszoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
0: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvar helyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadít

0: és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Joker arc.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvar helyen. Piktor. Bizalmat építünk.
6: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd

0: Elengedhetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
6: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
5: Mikrokreditlám.hu.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.

0: Kézzel fogható aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Egyetlen hosszú köves út. Sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors

nekem is kellene. Valahol valakik tudják már a választ. Talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra? Mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg ne várít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszer elé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Érzem a nyarat a szívemben, lehet álom majó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.